fényt, az a nap, mikor születtél. Hosszú volt az út, de most már

Színház csak az élet, s ma nem jól játszottál. A főszerepet kaptad, de nem választhattál. A múltunk van a színen, s a kép oly eleven. Hát az igazság nevében már egy szavam se legyen.

megördült a függöny, s a plakát hazudik, s az előadás végén csak a tapsrend változik. Üres lett a színpad, s most sírni volna jó, mint a levél hull a földre, ki nem mondott

0: Uravidéki Magyar Rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

Csütörtök van, július 23-a. 5:34 perc a pontos idő. Jó reggelt kívánunk! Ez pedig akkor a Moravéki Magyar Rádió. Nézzük is akkor a reggeli csapatot. A híreket majd Faris Doris szállítja az önök számára. Bencik István a hangtechnikus, a zenéket pedig Király Boglárka válogatta. Úgyhogy jó reggelt, és már is jöjjön akkor egy zene. A Légy önmagad van Király Viktor és Király Linda, vagy akkor legyen jó sok király. Na és akkor utána jövünk is vissza.

Na tegnap akkor ugye megkezdte a szereplést Európában a szlovén labdarúgó bajnok is, vagyis ugye az NK Celjéről beszélünk, és Albániában játszottak. Egnácia volt ugye az ellenfelük, legalábbis ugye ezzel a csapattal mérkőztek, és hát eléggé mozgalmas mérkőzés volt, jó sok gól is esett, összesen 6, de szépen elosztva mind a két oldalra, tehát 3-3 lett a végeredmény. Na egyébként a Celje góljait Kvesic szerezte, ő 2-t is, illetve Kocsis, aki még lőtt egyet, és akkor így megvan ugye a 3 gól. Úgyhogy ezzel akkor elég jó esélye van most a Celinek továbbutni, hazai pályán kell majd győzni. Jövő héten akkor ezt majd meg is lehet tenni, és akkor már meg is lesz a 3. forduló. Mi pedig megyünk tovább zenével, jó reggelt kívánunk, 5:40, pontos idő, csütörtök van, július 23-a.

Azért vannak a jó barátok, és a Magna Cum Laude szólt a Budavidéki Magyar Rádióban. És hogy tegnap volt ismételten Tour de France, nagyon röviden akkor csak annyit, hogy Van der Poel volt az, aki meghúzta a sprintet, aztán akkor ez Philipsennek kedvezett, egyébként azért is csinálta ezt Van der Poel, és akkor így megszerezhette a győzelmet, ez pedig akkor ugye gratulálni lehet csak Philipsennek. Schmidt lett a második, Kui pedig egyébként a harmadik. Mate Mohoric is közreműködött, akkor a 13. helyen érkezett meg. Összesítésben továbbra is akkor ugye Tadej Pogacar vezet, mögötte pedig jön Remco Evenepoel, és akkor Isaac Del Toro pedig a harmadik. Mohoric 78., Jan Tratnik 87. Mi pedig Tompos Kátyával folytatjuk, utána pedig névnapot köszöntünk.

Július 23-a van, és ezen a napon, illetve ezen a dátumon pedig akkor Lenke névnapot ünneplünk. És hát Lenke az héber, görög, német eredetű név. 19. századi magyar névalkotás a német lentjen, illetve a német és szláv eredetű Lenka névből. A név jelentése nap, hold szépségű. Egyébként pedig akkor még a Brigitták is ünnepelhetnek ma. Úgyhogy névnaposoknak boldog névnapot kívánunk, születésnaposoknak pedig boldog születésnapot. Jön a Folk Folix!

5 perc múlva pedig már 6 óra lesz. És ugye tudják, 6 órakor jönnek az információk a Muravidék Magyar Rádióban. Megnézzük, milyen lesz a járásunk, meg a mi helyzet az utakon. Mindezt tehát 5 perc múlva, és számítunk a figyelmükre.

Kedves hallgatóink, népzenei adásunkban ezen a héten a kiváló fiatal zenészekből álló Turai zenekar, az Agyva Banda felvételei szólnak. Tartsanak velünk csütörtökön este 17:00-től.

0: időjárás.
1: Na még egyszer akkor jó reggelt, 6 óra a pontos idő, és hát jöjjenek is akkor az információk, nézzük az időjárásunkat. Kezdjük Szlovéniával. Ma részben helyenként túljobban felhős, borult időjárásunk lesz. Viszont a délutáni órákban a több helyütt, sőt, szinte mindenütt előfordulhatnak záborok, illetve zivatarok, amelyek pedig akkor ugye kiterjednek Szlovénia szinte egész területére. Ahogy egyébként Szlovénia nagy részére citromsárga riasztás van érvényben, míg a tenger mellékre egy fokkal magasabb, tehát narancssárga riasztás van ott érvényben, mindeket ugye a zivatarok miatt. Valamint északi irányú szélre is lehet ma majd számítani. A hőmérséklet amúgy a mai nap folyamán 22 és 26 fok közt alakul, majd a tenger mellégen 28 fok várható. Muravidékre szepesen felhős égboltot jósolnak, záporok, zivatarok kialakulhatnak majd délután, és 25 fokos csúcsértékre kell készülni meg némi kis északi irányú szélre. Na, az éjszaka folyamán akkor az a fronthatás, illetve hát ezek a záporok, zivatarok, ezek majd így lassan lenyugszanak. És elkezdődik majd lassan a felhőzet felszakadozása és észak irányából. Na, a holnapi reggel az viszont friss lesz, ahogy írják, 6 és 12 fok közt lesz csupán a hőmérséklet, tehát ténylegesen friss lesz. Viszont derült is lesz majd. A felhőzet pedig időnként még megjelenhet, de elsősorban az ország keleti részében. No, az ország középső részében pedig továbbra is akkor majd északi irányú szélre kell számítani. A hőmérséklet holnap délután nagyjából ugyanúgy, mint ma, 22-26 fok közt alakul majd. Szombaton már derült a napos időjárásunk lesz, és némi kis délnyugati irányú szélre kell számítani, illetve elkezdődik a felmelegedés. Vasárnap részben helyenként túlnyomóan felhős, borult lesz az égbolt, több derültségre, mármint így átvitt értelemben, ugye, meg nem átvitt értelemben is az ország keleti részén lehet majd számítani. Az ország nyugati és részben középső részén pedig csapadékok is előfordulhatnak, majd záporok akár, zivatarok is, írják a meteorológusok. Na, holnap hajnalban Muravidéken felhős lesz egy kicsit az égbolt, 12 fokra lehet számítani, aztán délután szintén ilyen kisebb felhős égbolt mellett 24 fokig melegszik majd fel a levegő hőmérséklete. Na és akkor nézzük a hőmérsékleteket országszerte, hogy akkor ezek most hogy is alakulnak, és hát a következő adatokat láthatjuk, hogy Krány 13 fokos, Tiberkedericán 4 fok van, Ljubljanában 14 fokot mérnek, Maribor 15 fokos, Muraszombat 12, Ptuj 12, Celje 11, Koper 21, Goricskó 16, Lendván 12 fok van, és Portoros 18 fokos. Magyarországra pedig akkor a következőt jósolják. Északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és változóan felhős lesz az ég. De mellett mindenhol több órára kisüt a nap. Elszortan alakulhat ki zápor, zivatar. Napközben az északi-északnyugati szél több felé megerősödik. Zivatarok környezetében átmenetileg viharossá fokozódik. Hőmérséklet délután 23-29, késő este 15-22 fok között várható. Zala megye később felhős lesz az égbolt, viszont zápor, zivatar várható, a hőmérséklet 26 fok körül alakul majd. Hasonlókat lehet elmondani, Vas megyére is később felhős lesz az égbolt, 25 fok, és záporra azért számítani kell, és lehet is. Pénteken, tehát holnap napos idő lesz gomoly felhőképződéssel. Északkeleten lehet több felhő. Az ország északkeleti felén előfordulhat zápor, zivatar. Az észak-észak-nyugati szelet élénk, többen erős lökések kísérletik. Hőmérséklet hajnalban általában 10 és 16 fok között, szélvedett, illetve hidegre hajlamos helyeken 10 fok alatt alakul. Délután 22-27 fok közt valószínű a hőmérséklet. Nap hajnalban Zala és Vas megye 14 fok várható, derült lesz az égbolt. Délután pedig kicsit megnövekszik a felhőzetet, kisebb felhős lesz, Zala megyére 24, Vas megyére 23 fokot jósolnak. Szombaton többnyire kevés fátyol, illetve gomoly felhő mellett napos idő várható, legfeljebb északkeleten fordulhat elő egy-egy zápor, zivatar. Vasárnap pedig délnyugat-nyugat felől felhők sodorodnak az ország felé, illetve képződnek térségében. Nyugat felől egyre nagyobb eséllyel alakulhat ki zápor, illetve zivatar. Miben megnézzük még a hőmérsékleteket. Ezek pedig akkor most így alakulnak. Békéscsabán Budapesten 13 fok van, Debrecen 15 fokos, Győr 18, Pécs 16, Sermelék 12, Siófok 18, Szeged 12, Szolnok, Szombathely 14, Lenti 11, Keszthely 13, Nagykanizsa pedig 16 fokos. Na és akkor irány még az utak, nézzük, hogy ott mi a helyzet.
0: Közlekedési hírek.
1: Molavidéken jelenleg és szerencsére nincs fennakadás a forgalomban, tehát zavartalan a közlekedés, remélem akkor ez így is marad ugye a mai nap folyamán. Na a távolabbra tartóknak pedig elmondhatjuk, hogy Ljubljanánál a Domzsálei csatlakozásnál, és Ljubljana irányában a Domzsálei csatlakozásnál kisebb torlódás alakult ki, nagyjából 3 perces késéssel kell számolni. Mindenkinek szerencsés utat és balesetmentes közlekedést kívánunk!

Na most van egy információnk az autósok számára. Ez pedig nem más, mint hogy a rendőrség ma gyakrabban méri majd az autók sebességét a buravidéki autópályán. De ugye tudják, máshogy is be kell tartani a szabályokat, és akkor ugye nem lesz gond. 6 óra 17 perc, pontos idő csütörtök van, július 23-a, és mielőtt végleg elmegyek lesz a dal címe, aki pedig eladja, nem más, mint a bikini.

Na még egyszer akkor, jó reggelt kívánok, 6:21 perc, pontos idő, és ugye Lenke napja van, csütörtök, és július 23-a, ez pedig akkor nem más, mint a Budavidéki Magyar Rádió. És a mai nap kapcsán azért fontos azért azt is megnézni, vagy megjegyezni, hogy a Fox Film megvásárolta a Moviton hangrendszer szabadalmát, amivel pedig hangot lehetett rögzíteni a filmre. Tehát ugye az is egy fontos, sőt, nagyon fontos mérföldkő a film szakma területén, és ez kerek 100 évvel ezelőtt volt, 1926-ban. És hát ugye előtte néma filmekkel lehetett találkozni, majd akkor megérkezett a hang is. És hát 100 évvel ezelőtt volt már ez, és elég gyors fejlődést tett azért a film. Mi pedig megyünk már is tovább, mert jön egy felhő a 30Y-tól.

Tegnap ugye bajnokok ligás selejtezőket lehetett követni, ma pedig akkor lehet majd Európa Liga selejtezőket is követni, mert lesz ugye konferencia liga is. És ugye az Európa Liga selejtezőben ott majd a Fradinak lehet szurkolni, ma 20 órakor játszanak a Twente otthonában, illetve például ma játszik a Hajduk Split is, mégpedig a Pafoszt fogadják Splitben, tehát 21 órakor. De azért lesz még számos más mérkőzés. És na egyébként a mai napon akkor már több szlovén és magyar csapat is becsatlakozik majd a küzdelmekbe. A Győr ugye már győzött, már kedden megtették, ezt erről tegnap szóltunk. És hát a Debrecen is akkor ma kezdi meg a szerep, és 18-szor akkor a Pionik csapata lesz majd ugye az ellenfél. De többek közt akkor még egy-két mérkőzést emeljünk ki a konferencia ligából, amely ugye számunkra külön érdekes. Az például az, hogy a Paks Panathinaikosz is ma lesz 20 órakor. A Varasdi csapat, tehát itt közel lendve az ugye Varasdin Jablo lesz ma 20 órakor. Az Alumeni Szlovén kupa győztes is ma játszik 20 órakor, Dinamo Tirana lesz majd az ellenfél. Illetve lehet akkor a mai nap folyamán majd szurkolni még a Bravonak, ők a Scandiával játszanak 20:45 perckor, Koper pedig az NSI-vel méri össze az erejét 20:45 perckor, úgy szintén. Mi pedig zenével folytatjuk, Sheryl Crow érkezik.

Na és akkor még egyszer, jó reggelt kívánunk, 6 óra 30 perc, a pontos idő, hát megérkezett egy részt a nyár, mármint most annyira nem is a hőmérsékletekben vagy időjárásban, hanem inkább ugye, amit úgy szoktunk nevezni, hogy uborka szezon, és hát most az van, és ezért ugye nincs annyi hír, ezért most a reggel nem is találkoznak reggeli terápiáról, de délután ismételten várja majd önöket a terápiára, hogy milyen témákkal, azokat majd ugye akkor később is elmondjuk majd. Most viszont csütörtök van, július 23-a, úgyhogy induljon jól a reggel, jöjjön két zene, érkezik is a Szeridecske című dal, aztán itt lesz velünk Kovászki meg a Vega, és az Amilyen hülye.

6:37 perc pontos idő, és ez ugye a Moravidéki Magyar Rádió. No, a FIFA egyre komolyabban fontolgatja, hogy a 2034-es Szaúd-Arábiában rendezendő világbajnokságot 2035. januárjára vagy februárjára halasztja, mivel a tervezett téli időpont több fontos eseményel is ütközik. Hát ugye a fő okok. Nyáron túl ugye nagy a hőség, ezért Katarhoz, tehát 2022-höz hasonlóan a tornát eleve november-decemberre tervezték. 2034-ben azonban a Ramadán november 12 és december 12-e közé esik, ami Szaúd-Arábiában jelentősen megváltoztatja a mindennapi életet. Egy ilyen időszakban egy világbajnokság megrendezése komoly logisztikai és kulturális kihívást jelentene. Az év eleje sem ideális, mert akkor rendezik a 2034-es téli olimpiát, később pedig a mekkai zarándoklat, hajcs okoz további ütközést. Ez egy jelenleg az egyik legvalószínűbb forgatókönyv az, hogy a VB-t 2034 karácsonya után, tehát 2035 elején rendeznék meg. És egyébként a Szlovén RTV-n olvasható erről egy cikk, amely kitér többek közt arra is, hogy tovább terhelni az amúgy is zsúfolt nemzetközi futballnaptárt, ebből is akkor gond lehet, ugye, újabb konfliktusokat okozhat a FIFA és az európai bajnokságok, illetve klubok között, és különösen akkor lenne nehéz a helyzet, ha a torna jövőben még tovább bővülne. Jelenleg még azért nincs végleges FIFA döntés, csak komoly egyeztetések folynak a lehetséges időpontokról. Úgyhogy még az is lehet, hogy a Szaúd-Arábiai VB 2035-ben kerül majd megrendezésre. Mi pedig folytatjuk is zenével, Honey Beast-tel, meg Zoránnal.

Olyan jelentős nemzetközi szakmai minősítést szerzett a Friss Hús Budapest Nemzetközi Rövidfilm Fesztivál. A Brit Film és Televíziós Akadémia, tehát hogy a BAFTA bejelentett, hogy a Friss Hús első magyar filmfesztiválként felkerült a BAFTA kvalifikáló fesztiválok listájára. Közlemény szerint a Friss Hús már 2024-ben történelmet írt azzal, hogy első magyar filmfesztiválként Oscar kvalifikáló státuszt szerzett, most pedig a BAFTA kvalifikáló státusz megszerzésével újabb rangos nemzetközi minősítést ért el. A BAFTA kvalifikáló státusz azt jelenti, hogy a Friss Húson bemutatott. A BAFTA szempontrendszere szerint jogosult brit rövidfilmek a fesztiválon való szereplésük alapján nevezhetővé válhatnak a BAFTA British Short Film és British Short Animation, azaz brit rövidfilm és brit rövid animáció kategóriáiban. A végleges jogosultságot minden esetben a BAFTA állapítja meg a saját feltételrendszere alapján. A kvalifikációs lehetőség nem kizárólag a versenyprogramban bemutatott filmekre vonatkozik. Fesztivál bármely szekciában szereplő BAFTA szempontjából jogosult brit rövidfilmek esetében érvényesülhet. Tehát még egy óriási nagy elismerés akkor a Friss Hús rendezvénynek, és hát akkor le a kalappal egyébként. No, a június elején véget ért 14. Friss Húson éppen a brit rövidfilmek voltak fókuszban, együttműködésben a British Council-lal a fesztivál több mint 15 000 nézőt vonzott. Ezek után valószínűleg majd még többet fog. Gilmore David és a Next Summer érkezik.

Lásd, Szamar, tehát következő nyár. Hát egyelőre most itt nincs úgy nyár, de úgy tűnik, hogy majd visszatér, ugye a következő napokban. Nagyjából ott hétvégén azért már sokkal több napsütésre lehet majd számítani, meg lassan majd ismételten kezdődik a felmelegedés. De hát ugye több mint egy hét előre azért megjósolni az időjárást, azt nem nagyon lehet. Lehet sejteni, de az még akkor addig ugye sokszor változhat. Az viszont nem változik, hogy 9 perc múlva 7 óra lesz, és 7 órakor jön Faris Doris a friss hírekkel.

0: Tekintse meg ön is a hagyományos gabonabetakarítást az aratástól a kévekötésen keresztül egészen a cséplésig, lovakkal vagy korabeli cséplőgéppel.
1: Látogasson el Domonkosfára a hagyományos aratásra és cséplésre.
0: Bemutató július 25-én szombaton 9 óra 30-tól a Domonkosfai portánál.
1: 13 órakor muravidéki búza összeöntés a magyarok kenyeréhez.
0: 13.30-tól kultúrműsor.
1: Népzenei előadások.
0: Néptánc bemutató.
1: Pál Kriszti énekes fellépése.
0: Tambura zenekar Horváth Zsidányból.
1: Duo Teo.
0: Lesz kis vonatozás, gasztronómiai kínálat, a legkisebbeket pedig arcfestés és légvár várja.
1: Egész napos kikapcsolódás Domonkosfán minden korosztály számára, ahol a hagyományőrzés, a közösségi élmények és a muravidéki vendégszeretet találkozik.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 7 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A Veszna párt követeli nevének törlését az országgyűlés parlamenti csoportjának nevéből, ahol nem igazán vesznek részt a tevékenységekben és a döntéshozatalban. Azzal vádolják a baloldal pártot, hogy a gyakorlatban továbbra is függetlenül nem velük koordinálva működik. Példaként említették Luka Mesec, a baloldal párt társkoordinátor, ljubljanai polgármesteri jelöltségének bejelentését. Uros Mácerl, a Veszna társelnöke szerint a Levica és a Veszna nevű és az 5 baloldal képviselőből álló parlamenti csoport, ahol Veszna még a szakértő munkatársak csapatában sem szerepel, nem teszi lehetővé a közös politikai álláspontok kialakítását és a közös összehangolt politikai cselekvést. Mácerl megjegyzi, hogy a Veszna programszerű megoldásai a közös választási manifestumból, különösen a túlzott megélhetési költségek elleni küzdelem, az energia, az élelmiszer, az éghajlat és a védelmi biztonság, a mobilitás és a közlekedés területén továbbra is a parlament kapujában állnak. Az oltalom alatt álló eredet megjelöléseket tartalmazó Európai Uniós nyilvántartásba vette az Európai Bizottság a magyarországi murai megjelölésű borokat. Az EU brüsszeli végrehajtó testületének közleménye szerint a mura borvidéken, Magyarország délnyugati részén, a horvát és a szlovén határ közelében készülő borok intenzív illat és ízvilágukról, testes karakterükről, valamint friss, élénk sav szerkezetükről is mertek. A borok minősége és hírneve szorosan összefügg a térség földrajzi adottságaival, valamint a hosszú idő alatt kialakult helyi szőlő és borkészítési hagyományokkal. Az oltalom a fehér, a vörös és a Schiller borokra terjed ki. A Schiller hagyományos borstílus, amely a sötét rozé és a könnyű vörös bor között helyezkedik el. A borok jellegzetes ízvilágát a térség természeti adottságai, így az enyhe, csapadékos éghajlat és a Mura folyó hatása alakítja. Kína nem a kiváltó oka az Európai Unió gazdasági és kereskedelmi problémáinak, hanem partner lehet azok megoldásában, mondta Lin Qian, a kínai külügyminisztérium szóvivője. A szóvivő kijelentette, Peking a Kína és az Európai Unió közötti gazdasági és kereskedelmi nézeteltéréseket párbeszéd és egyeztetés útján kívánja rendezni. A szóvivő azt követően reagált, hogy Emmanuel Macron francia elnök és Friedrich Merz német kancellár múlt heti találkozójokat követően a sajtó előtt aggodalmát fejezte ki a Kína és az Európai Unió közötti kereskedelem kiegyensúlyozatlansága, az ipari támogatások és a yuan árfolyam politikája miatt. Ugyanakkor mindketten hangsúlyozták, hogy nem kívánnak Kína ellenes politikát folytatni, nem támogatják a gazdasági kapcsolatok megszakítását, és nyitottak a Pekinggel folytatott párbeszédre. Sport. A Celje és az Albán Egnáció csapata mérkőzött tegnap a Bajnokok Ligája kvalifikáció második fordulójában. Az Albán együttes otthonában döntetlen 3-3 lett az eredmény. A visszavágót jövő kedden rendezik Celjeben.
2: Időjárás.
1: Ma mérsékelten vagy túlnyomóan borult időre kell számítani. Napközben az ország nagy részén helyi záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Megélénkül az északi szél, estére a tenger melléken a bóra. A hőmérséklet csúcsértéke 22 és 26 fok között alakul, az Adrián 28 fokot is mérhetnek.
0: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig a muravidéki autóúton mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe. Akadozik a tenger melléki sztráda forgalma, Raubar Komanda és Posztolyna között Koper irányában.

7 óra 15 perc lesz mindjárt a pontos idő, és mindjárt bele is lapozunk majd az évforduló naptárra, megnézzük, milyen események fűzhetők a mai naphoz. De előtte még egyet azért zenélünk. Süss fel nap, ez lesz a dalnak a címe, aki előadja, nem más, mint Karamell. Aztán a révünk is vissza.

Na és akkor bele is lapozunk az évforduló naptárba. Július 23-a van az év 204. napja ez, és 161 nap maradt még akkor ebből az évből, vagyis 2026-ból. És akkor milyen események fűzhetők ugye a mai naphoz? Az egyik az például az, hogy Franz Breznik, szlovén politikus, ezen a napon született 1970-ben. Laura Kloss, szlovén síugró, pedig 1999-ben látta meg a napvilágot. De ahogy már említettük hajnalban, hogy a Fox filmben megvásárolta a Movitone hangrendszer szabadalmát, amivel hangot lehetett rögzíteni filmre, de mérföldkő a filmezésben. 1926-ban történt ez a lépés. De 1290-ben pedig trónra lépett harmadik András magyar király, az utolsó Árpádházi király. William Byrd pedig szabadalmaztatta a tipográfot, ami az első írógép volt egyébként, 197 évvel ezelőtt 1829-ben. Megszületett Bródy Sándor író, 163 évvel ezelőtt. És megszületett Wittmann Viktor gépészmérnök pilóta, több magasság és távrepülési csúcsot is tartott, 137 éve született. 123 éve pedig eladta legelső autóját a Ford Motor Company 1903-ban tehát. 1914. Július 23-a, tehát 112 évvel ezelőtt. Ultimátumot intézett az osztrák-magyar monarchia Szerbiához Ferenc Ferdinánd főherceg meggyilkolása miatt. Hát ugye első világháborús esemény, illetve hát az oda vezető úton járunk akkor ezzel az eseménnyel. Olaszországban pedig a fasiszta kormány betiltotta az idegen szavak használatát 97 évvel ezelőtt 1929-ben. Vas Éva, kétszeres Jászai Mari-díjas színésznő, érdemes és kiváló művész, 93 éve született. Megszületett ifjabb Zsabszon Ferenc, nemzetművészet címmel kitüntetett Kossuth és Liszt Ferenc díjas karnagy zeneszerző, 74 évvel ezelőtt. És ezen a napon született Bolgár Judit Sakkozó, a legfiatalabb polgárlány, 50 évvel ezelőtt 1976-ban. Megszületett Daniel Radcliffe színészőt, ugye Harry Potter-ről ismerhetjük, mint Harry Potter. Daniel Radcliffe ma 37 éves, 1989-ben született. És ezen a napon az angliai Devonban meghalt Isaac Merritt Singer, aki a varrógépnek köszönhetően lett ugye dúsgazdag, 151 évvel ezelőtt hunyt el 1875-ben. Megszületett Barbara Deming, amerikai politikai aktivista szerző, pacifista 109 évvel ezelőtt. És a mai dátumhoz fűzhető akkor az is, hogy elhunyt Cordell Hull, Nobel békedíjas amerikai politikus, külügyminiszter 71 évvel ezelőtt. És ezen a napon történt az is, 23 éve már, tehát 2003-ban, hogy elhunyt Cserháti Zsuzsa énekesnő. 23 éve tehát, de a dalai továbbra is itt vannak velünk. Mint például a következő, ami jön, Cserháti Zsuzsa jön, tehát kicsi, gyere velem rózsát szedni.

Az volt tehát akkor Csernet is a 23 évvel ezelőtt hunyt el. És szintén akkor a mai napon történt 3 éve, hogy 84 éves korában elhunyt Pap Éva, Jászai Mára díjas színművész, 2023-ban tehát. 233 éve pedig Poroszország visszahódította Mainz városát Franciaországtól. Woody Harrelson, amerikai színész, ma 65 éves. És ezen a napon született Philip Seymour Hoffman, Oscar-díjas amerikai színész és színházi rendező. Philip Seymour Hoffman ma lenne 59 éves. 58 éve pedig Aaron Palestine végrehajtott az egyetlen sikeres El Al repülőgép ellen irányuló repülőgép eltérítést 1968-ban tehát. És a mai dátum kapcsán akkor megemlítjük most még azt, hogy 2011-ben, tehát 15 éve már annak, hogy meghalt Amy Winehouse, angol énekesnő, legtöbb lemezt eladó brit női előadó. Úgyhogy ön is Amy Winehouse, You Know I'm No Good című dalát fogjuk hallani, aztán jövünk is majd vissza információkkal.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullám az 558-as kHz-en. Időjárás.
2: Hét óra 31 perc a pontos idő most már, és csütörtök van, július 23-a. Jönnek az információk, és benne persze, hogy az időjárás, először is akkor Szlovéniára. Hát ma részben helyenként túlnyomóan felhős, borult időjárás lesz. Na és a délután folyamán pedig akkor, mert szinte mindenütt jelentkezhetnek záporok, illetve zivatarok, amelyek akkor kiterjednek majd Szlovénia szinte egész területére. Egyébként emiatt ugye Szlovénia nagy részére citromsárga riasztás van érvényben, miközben a tenger mellékre egy fokkal magasabb, ott ugye narancssárga riasztás van a mai napra, a zivatarok miatt. A hőmérséklet egyébként ma 22 és 26 fok közt alakul majd. Az éjszaka folyamán a záporok, zivatarok azért majd fokozatosan szépen lenyugszanak. Na és éjszak irányából elkezdődik majd a felhőzet felszakadozása is. Egyébként a holnapi reggel, illetve a hajnal az azért, hogy viszonylag friss lesz, ugyanis 6 és 12 fok közt alakul majd a hőmérséklet. Majd azért még említsük meg azért azt is, hogy ma délután Muravidéken közepesen felhős lesz az égbolt. 25 fokra lehet majd számítani, és ugye záporra, zivatarra mindenképp készülni kell az előrejelzés szerint is. Holnap egyébként már többnyire derült napos időjárásunk lesz, valamivel több felhős.

0: előfordulhatnak majd csapadékok, záporok, akár zivatarok is lehetnek. Na egyébként a holnap hajnal kapcsán még azért mondjuk el, hogy Muravidéken kisebb felhős lesz az égbolt, 12 fokra lehet majd számítani. Aztán délután is marad a kisebb felhős égbolt, a csúcsérték pedig 24 fok körül lealakul majd. Na a jelenlegi hőmérsékletek azok meg így alakulnak. Karány 14 fokos, Triglav-Kredaricán 4 fokot mutatnak a hőmérők. Ljubljanában 15 fokot mérnek, Maribor 16 fokos, Muraszombat 14, Ptuj jelenleg 16, Celjében 13 fokot mérnek, Koper 22 fokos, Goricskon 17 fok van, Lendván 13 fokot mérünk, Portoros pedig 19 fokos. Na és akkor megnézzük az előrejelzést Magyarországra is. Az pedig akkor így hangzik. Ma északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és változóan felhős lesz az ég, de emellett mindenhol több órára kisüt a nap. Elszórtan alakulhat ki zápor, zivatar. Napközben az északi északnyugati szél több felé megerősödik, zivatar a környezetében átmenetileg viharossá fokozódik. Hőmérséklet délután 23-29, késő este 15-22 fok között várható. Zala megyére kisebb felhős égboltot jósolnak, 26 fokos csúcsértéket, viszont zápor, zivatar, arra számítani lehet. Vas megyére is azt mondják a meteorológusok, hogy kisebb felhős lesz az égbolt, amelyekből viszont, tehát azokból a felhőkből ugye, zápor kialakulhat, a hőmérséklet 25 fok körül alakul majd. Holnap napos idő lesz, komoly felhőképződése. Észak-keleten lehet több felhő. Az ország északkeleti felén előfordulhat zápor, zivatar. Az észak-észak-nyugati szelet élénk több helyen erős lökések kísérhetik. Hőmérséklet hajnalban általában 10-16 fok között, a szélvédett, illetve hidegre hajlamos helyeken 10 fok alatt alakul. Délután 22-27 fok között valószínű a csúcsérték. Holnap hajnalban Zala és Vas megye, derült égbolt, 14 fokra kell készülni. Aztán délután mindkét megye fölött. Kissé felhős lesz az égbolt, Zalára 24, Vas megyére pedig 23 fok várható. Szombaton többnyire kevés fátyol, illetve gomoly felhő mellett napos idő várható, legfeljebb északkeleten fordulhat elő egy-egy zápor, illetve zivatar. Vasárnap pedig délnyugat-nyugat felől felhők sodródnak az ország fölé, illetve képződnek. Nyugat felől pedig egyre nagyobb eséllyel alakulhat ki zápor, illetve zivatar. A jelenlegi hőmérsékleteket is nézzük meg azért. Békéscsabán 15 fok van, Budapest 14 fokos, Debrecen 18, Győr 17, Pécs úgy szintén 17, Sármellék 14, Siófok 19, Szeged-Szolnok 17, Szombathely 15, Lente 13, Keszthely 16, Nagykanizsán pedig 17 fokot mutatnak a hőmérők. Mi pedig akkor irány az utak.
1: Közlekedési hírek.
0: Muravidéken a forgalom zökkenőmentes, komolyan fennakadás szerencsére nincs, viszont az autósok gyakrabban találkozhatnak előre bejelentett sebesség ellenőrzéssel a muravidéki autópályán. Na a távolabbra tartóknak pedig ugye egyrészt reggeli munkakezdés van, úgyhogy kicsit sűrűbb a forgalom a nagyobb városok környékén, illetve a Steyr autópályán ugye munkálatok is folynak, ott természetesen akadozik a forgalom, nagyjából ugye Szlovenszke-Konyice környékén, mindkét irányban, tehát ott kisebb várakozásra azért számítani kell. Mindenkinek szerencsés utat és balesetmentes közlekedést kívánunk!

Hány izmom megfeszül, céltal a mozgásba erőt tesz, majd mintha mindegy ki volnék, hátradőlök, álomba merültem, fejemben itt ez a más világ, csak alszom, de itt vagyok, száz évnyi sors miatt, 30 gyertyámra elég viasz fagyott, nem én.

0: Ki az, aki takarítja a ti szobátokat?
1: Én takarítom a saját szobámat, amikor az öcsém kibújtja a legókat, bármint azokat az építőkockákat, akkor mindig nekem kell összepakolni, kell, hogy nincs akkor a hely benne, akkor mindent kidobnék a kukába, kell, hogy nincs akkor a kukánk, és akkor csak az íróasztalon meg pár játék lenne ott. Semmi más, semmi szekény, amiben ruhák vannak, semmi játékos poszt, se radiátor, se ablak, mert hát azon dobom őket ki, és az kitörik, úgyhogy hát semmi nem lesz vele.
0: De akkor mindent kidobnál, Levente?
1: Hát igen, akkor lesz elég helyem játszani, csak az ágyat nem. Meg a sok-sok játékot.
0: Akkor úgy képzelem el, hogy neked inkább csak egy tornaterem kellene. Egy matraccsal?
1: Igen, az jó lenne.
0: Zöldszínű falakat festenél akkor?
1: Aha, bármit festenék a falra, a két lenyomatokat, befestem magamat, aztán azt is lenyomatom. Aztán akkor még nézzük, lefesteném mindennel, festettem a falat, rádobok egy festékes dobozt, aztán akkor az zöld lesz, és pacákat, meg befesteném a falat, aztán akkor ennyi.
2: Hétre 49 perc, a pontos idő, de másodpercre. Csütörtök van, és július 23-a. No, ezek voltak akkor a gyerek gondolatok itt a Moravidéki Magyar Rádióban. Érkezik a beszívom, follow the flow.

Na, 7:52 perc, most már a pontos, és 8 perc választ el bennünket 8 órától, és ugye a friss hírektől. Na, aztán pedig akkor következő órában is várjuk önöket vissza. Többek között meghallgatjuk majd a 7 zeneszámát is, de azért lesz szó Martin Lehgorról is, vagy pedig például Loise Slack is majd előkerül, sőt, Slash is, úgyhogy maradjanak velünk.

0: Tekintse meg ön is a hagyományos gabonabetakarítást az aratástól a kévekötésen keresztül egészen a cséplésig, lovakkal vagy korabeli cséplőgéppel.
1: Látogasson el Domonkosvára a hagyományos aratásra és cséplésre.
0: Bemutató július 25-én szombaton 9 óra 30-tól a Domonkosvai portánál.
1: 13 órakor muravidéki búza összeöntés a magyarok kenyeréhez.
0: 13.30-tól kultúrműsor.
1: Népzenei előadások.
0: Néptánc bemutató.
1: Pál Kriszti énekes fellépése.
0: Tambura zenekar Horváth Zsidányból.
1: Duo Teo.
0: Lesz kis vonatozás, gasztronómiai kínálat, a legkisebbeket pedig arcfestés és légvár várja.
1: Egész napos kikapcsolódás Domonkosván minden korosztály számára, ahol a hagyományőrzés, a közösségi élmények és a muravidéki vendégszeretet találkozik.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 8 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A parlament ma rendkívüli ülésen megvitatja a parlamenti vizsgálatról szóló törvény módosítására vonatkozó törvényhozási népszavazás kiírásáról szóló rendelettervezetet, amely október 11-re van kitűzve. Az országgyűlés a rendelettervezetről azután szavaz, hogy az emberi jogok védelmi bizottságának volt tagjai közel 45 ezer választópolgár aláírásával benyújtották a népszavazásra vonatkozó kérelmet az országgyűlésben. A civil társadalom néhány nem kormányzati szervezet képviselőinek és az ellenzéki pártoknak a segítségével 44.619 választópolgár aláírását sikerült összegyűjteni. Az aláírások benyújtásakor kifejtették, hogy meg akarják akadályozni azoknak a garanciáknak a törlését, amelyek lehetővé teszik a potenciális gyanúsítottak számára, hogy a vizsgálat észszerűségének és indokoltságának előzetes alkotmányossági értékelését kérjék. A kormány konzultatív testülete, a gazdasági stratégiai tanács ma délután tartja alakuló ülését. Az ülésen Janez Janša miniszterelnök is részt vesz, jelentette be a kormány kommunikációs irodája. A kormányzati stratégiai tanács célja, hogy a kormány számára egy független, professzionális és hosszú távú tanácsadó testületet biztosítson, amely segíti a gazdaságpolitika alakítását, valamint szakértői javaslatokat és iránymutatásokat tesz a gazdaság versenyképességének erősítésére. A tanács a gazdaság, az akadémiai szféra képviselőiből és más szakértőkből áll. A tanács elnöke Marko Lotrich, az államtanács és a Fókusz párt elnöke. Tagjai a kereskedelmi kamarák elnökei, többek között Tibor Simonka, Marko Bitenc, Blaž Cvar, Mariča Lach és József Podgorsek is. Olaszország egyes térségeiben több gazdálkodó is tudatosan aratatlanul hagyja földje egy részét, hogy táplálékot és búvóhelyet biztosítson a vadon élő állatok számára. A gyakorlat lényege, hogy a gazdák a termés egy részét nem takarítják be. Az így meghagyott területek táplálékot kínálnak többek között szarvasoknak, vaddisznóknak, madaraknak és más vadon élő fajoknak. A kezdeményezés célja, hogy a vadállatok könnyebben találjanak élelmet természetes környezetükben, így ritkábban keressék fel a közeli mezőgazdasági területeket, településeket vagy közutakat. A módszer alkalmazói szerint ezzel mérsékelhetők az ember és a vadállatok közötti konfliktusok, valamint csökkenhetnek a mezőgazdasági károk is. Egyes olasz régiókban a gazdálkodók támogatást is kaphatnak azért, hogy földjük egy részét ilyen célra félretegyék. Sport. Ma este három szlovén csapat szerepel a Konferencia Liga kvalifikáció második fordulójában. Az Alumini Mariborban, a Ljudski Vrt stadionban 20 órakor játszik az Albán Dinamo City ellen. A Bravo a Stožice sportparkban 20 óra 45 perctől várja az Észak-Macedon Skendia együttest, majd ugyanabban az időben a Koper a Runavik otthonában meccsel a Feröer szigeteken. A visszavágókra egy hét múlva kerül sor.
2: Időjárás.
1: Ma mérsékelten vagy túlnyomóan borult időre kell számítani. Napközben az ország nagy részén helyi záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Megélénkül az északi szél, estére a tenger melléken a bóra. A hőmérséklet csúcsértéke 22 és 26 fok között alakul, az Adrián 28 fokot mérhetnek.
0: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig a muravidéki autóúton mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra tartók figyelmébe. Akadozik a Steyr-pálya forgalma Golorebro előtt a főváros irányában, valamint Szlovenske Konyice előtt Maribor felé.

Ez volt tehát akkor a hét zeneszáma, és ugye az a More című dalat hallottuk a Muravidéki Magyar Rádióban. Csütörtök van, és július 23-a, 8:19, most a pontos idő. Egy kis zenével még folytatjuk, aztán akkor jönnek majd azok a személyek, akiket már említettünk az elmúlt órában. Úgyhogy maradjanak velünk, jön Molnár Ferenc, Bartók Eszterrel, meg itt lesz Judy York is, utána pedig akkor jövünk is vissza.

Július 23-án született Lojze Slak, szlovén népzene és a harmonika muzsik egyik legnagyobb alakja, aki 1932-ben látta meg a napvilágot Donetszk régióban található Jordánkál faluban. Már kisgyermekként beleszeretett a diatonikus harmonikába. Nagybátyától lesett el az első dallamokat, és még iskolás kor előtt több mint egy tucat népdal tudott eljátszani. 15 évesen már lakodalmakban musikált, később pedig országos ismerettséget szerzett a Pokazsikáznás, vagyis a Mutasd meg mit tudsz rádiós tehetségkutató megnyerésével. 1964-ben megalapította az Ensemble Lojze Slaka együttest, amely a Fantasy Raprotna ének együttessel közösen a szlovén népzen egyik legismertebb formációjává vált. Pályafutása során több mint 400 dallamot komponált, amely közül számos mára igazi örökzöldé vált, hogy a Szlovéniában. Nevéhez fűződik a híres Slavkov gomb is, ez egy plusz gomba diatonikus harmonikán, amely új zenei lehetőségeket nyitott meg, és ma is sok hangszerkészítő alkalmazza ezt a megoldást. Lojze Slak nem csak kiváló zenész, hanem a szlovén kulturális örökség egyik meghatározó alakja is. Dalai ma is rendszeresen felcsendülnek ünnepségeken, családi rendezvényeken és rádióműsorokban, generációkat kötve össze a zene erejével. 2011-ben hunyt el, de munkássága és dallamai tovább élnek a szlovén emberek szívében. Még egy érdekesség, Lojze Slak egyszer azt mondta, amikor megkérdezték tőle, mit csinál majd, ha már nem tud harmonikázni, akkor egyszerűen meghalok. Szavai sajnos valóra váltak, utolsó koncertjét 2010. decemberében adta, és 2011. szeptemberében súlyos betegség után hunyt el. De ezen a napon született 1932-ben, úgyhogy emlékezzünk is rá, méghozzá azért Lojze Slak sok minden zenei stílusban utazott, és még együttműködött a Bigfoot Mamával is, úgyhogy jön az Ensemble Lojze Slak és a Bigfoot Mama, és tőlük akkor jön a Pomlád című dal.

Július 23-án, vagyis ma ünnepi születésnapját Martin Lee Gorham Depeche-mód dalszerzője, gitárosa, billentyűse és második énekese. Az angol zenész 1961-ben született Londonban, és ma már a könnyű zene egyik legmeghatározóbb dalszerzőjeként tartják számon. A Depeche-mód 1980-as megalakulása után hamar ő vette át a zenekar dalszerzői feladatait, és olyan ikonikus slágerek fűződnek a nevéhez, mint az Enjoy the Silence, a Personal Jesus, a Never Let Me Down Again, a Strange Love, a Policy of Truth vagy a Prestigious. Ezek a dalok nem csak a zenekar legnagyobb sikerei közé tartoznak, hanem a modern pop és elektronikus zene klasszikusaivá is váltak. Bár a legtöbben Dave Gahan hangjával azonosítják a Depeche Mode-ot, Martin Gore is rendszeresen énekel. A rajongók különösen szeretik azokat a lírai dalokat, amelyekben ő a főénekes, ilyen például a Home, az a Question of Lust vagy a Somebody. Martin Gore szóló előadóként is aktív. Kiadott feldolgozás lemezeket, instrumentális elektronikus albumot, sőt egykori zenésztársával Vince Clarkkal is készített közös projektet VCMG néven. 1999-ben az Ivor Novello díjjal ismerték el kiemelkedő dalszerzői munkásságáért. Martin Gore saját bevallása szerint gyakran akusztikus gitáron írja dalait, és csak ezután öltözteti őket elektronikus hangszerelésbe. Talán ennek is köszönhető, hogy a Depeche Mode legismertebb szerzeményei szintetizátorok nélkül is kiválóan működnek, és számtalan előadó készített már belőlük feldolgozást. Na hát akkor most jöjjön is az egyik legnagyobb slágerük, legnagyobb sikerük. Itt az Enjoy the Silence.

Ja, még egy zenészünk. Július 23-án született Slash, a rockzene egyik legismertebb gitáros. A polgári neven egyébként Saul Hudsonról van szó. 1965-ben látta meg a napvilágot Londonban, gyermekkorának nagy részét már Los Angelesben töltötte. A világhírnev az ugye Guns N' Roses tagjaként szerezte meg. Jellegzetes cilinder kalapja, hosszú göndörhaja és Gibson Les Paul gitárja már a rockzene ikonikus szimbólumaivá váltak. Játék olyan klasszikus dalokban hallható, mint például Sweet Child O' Mine, Paradise City, Welcome to the Jungle, November Rain vagy a Knockin' on Heaven's Door. Érdekesség, hogy a Sweet Child O' Mine legendás gitár intro eredetileg csak egy bemelegítő gyakorlat volt. Az zenekar többi tagjának azonban annyira megtetszett a dallam, hogy végül ebből született minden idők egyik legismertebb gitár riffje. Miután a Guns N' Roses az 1990-es évek közepén felbomlott, Slash több sikeres projektben is játszott. Megalapította a Slash Snake Pit együttest, később a Velvet Revolver tagja lett, majd szóló karrierbe kezdett. Az utóbbi években Miles Kennedy énekessel és a The Conspirators zenekarral turnézik és készít új albumokat. 2016-ban, közel 20 év után visszatért a Guns N' Rosesba, és azóta ismét Axl Rose-szal és Duff McKagan-nel áll színpadra a zenekar világkörüli turnéjain. Slash becenevet már gyerekként kapta egyébként. A neves brit színész Seymour Cassell nevezte el így, mert Saul állandóan rohant egyik helyről a másikra, sosem tudott egy percig nyugton maradni. A név pedig rajta ragadt, és már az egész világ ezen a néven ismeri. Ha ma rock klasszikusok szólnak a rádióban, Slash gitárja biztosan nem maradhat ki, hiszen kevés zenész formálta annyira a hard rock hangzását, mint ő. Meg hát ugye azért legendás is. Egyébként az első szóló albumát 2010-ben adta ki, március 31-én, és hát... Arról az albumról jön egy dal, ott számos művésszel dolgozott együtt, például Fergie-vel is, és tőlük jön akkor most. Beautiful Dangerous, Slash, a szülőnapos és Fergie.

Na az volt át, ugye akkor a szülinapos, azaz Slash, Saul Hudson, ugye Fergie-vel együtt és a Beautiful Dangerous című dalat hallhattuk tőlük. 8:48 perc, most már a pontos idő, és akkor folytassuk még egy kis zenével, 9 órakor hírekkel, aztán a következő órában jelentkezik majd a friss, és jönnek majd ugye az apró hirdetések is. Továbbra is jó rádiózás, szép napot mindenkinek!

Közeleg a nyaralás, de még nincs megfelelő túracipője? A Planica Turnisce üzletében szakértő segítséggel választhat lábához, terephez és céljához illő lábbelit, amelyet tesztpályán is kipróbálhat. Július 20-a és 31-e között a Planica és Mendel cipőkre 10% kedvezmény várja Önt. Planica Turnisce. Minőségi szlovén lábbelik 1959 óta.

0: hazamenni!
1: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
2: 9 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. Az Oktatási Minisztérium megállapította, hogy az év végére körülbelül 133 millió eurós hiány keletkezik, amelyből a legnagyobb összeg 111,6 millió euró az általános és középiskolák területén jelentkezik, írták egy sajtóközleményben. Barut Roncsevics miniszter aggasztónak nevezte a helyzetet. Az említett minisztérium bejelentette, a felsőoktatás hiánya 21,3 millió euró, azaz 20 millió euróval kevesebb a felsőoktatás finanszírozására vonatkozó jogi kötelezettségektől, 1,3 millió euróval pedig a FAIR kutatási infrastruktúrára vonatkozó kötelezettségektől. Kifejtették, hogy a minisztérium a pénzügyi tervén belül áttekintette a belső átcsoportosítások és a racionalizálás minden lehetőségét, azonban továbbra is fennáll egy körülbelül 113 millió eurós nyitott hiány, amelyet a meglévő költségvetési forrásokból már nem lehet fedezni, tették hozzá. A mezőgazdasági minisztérium az illetékes intézményekkel együttműködve felgyorsítja a tavalyi aszály és fagy utáni mezőgazdasági kifizetésekhez szükséges eljárásokat, biztosította a minisztérium. A kormány 8,5 millió eurót biztosít a tavalyi aszály következményeinek elhárítására, és az első kifizetések augusztusra vannak ütemezve. Jelenleg a mezőgazdasági piacok és vidékfejlesztési ügynökség ellenőrzi a kedvezményeket, kedvezményezettek feltételeinek teljesítését, és kiszámítja az egyes mezőgazdasági üzemek kártalanításának összegét. Az európai szabályokkal összhangban a minisztérium elvégzi az állami támogatási program bejelentéséhez szükséges eljárásokat is, amely az illetékes hatóságok szerint a kifizetések egyik kulcsfontosságú lépése. A minisztérium javaslatára a kormány 4,5 millió eurót biztosít a tavalyi fagy utáni mezőgazdasági károk elhárítására, valamint 360 ezer eurót a károk 100%-ának megtérítésére. A spanyol kormány jelentősen szigorítaná a dohányzás szabályait. A parlament elé kerülő törvényjavaslat értelmében a vendéglátóhelyek teraszain, a strandokon és számos más szabadtéri helyszínen is tilos lenne a dohányzás. A korlátozás a hagyományos cigaretták mellett az elektromos cigarettákra és más a dohányzást utánzó termékekre is kiterjedne, miközben a reklámozás szabályai és a kiskorúakra vonatkozó előírások is szigorodnának. A törvényjavaslat hamarosan a parlament elé kerül, ahol még módosítanának rajta a végleges elfogadása előtt. Az intézkedés több mint egy évtized legjelentősebb dohányzás ellenes reformjának számítana Spanyolországban. Az egészségügyi minisztérium szerint a cél a füstmentes területek bővítése, a gyermekek és fiatalok fokozott védelme, valamint az új nikotintartalmú termékek szabályozása. Sport. A Tour de France kerékpárosaira ma egy megterhelő hegyi befutóval véget érő 185 kilométeres szakasz vár. Az idei Tour vezetője Tadej Pogácsár is szép emlékekkel őrzi a befutó emelkedőt. 6 évvel ezelőtt ugyanis ott szerezte meg első dobogós helyezését a Tour egyes szakaszain. Tegnap a belga Jasper Philipsen nyerte meg a 17. szakaszt, Matej Mohorič a 13. idővel ért célba. Az összetettben az élen nem történt változás.
3: Időjárás.
2: Ma mérsékelten vagy túlnyomóan borult időre kell számítani. Napközben az ország nagy részén helyi záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Megélénkül az északi szél, estére a tenger melléken a bóra. A hőmérséklet csúcsértéke 22 és 26 fok között alakul, az Adrián 28 fokot mérhetnek.
1: Közlekedési hírek.
2: Baleset miatt akadozik a muravidéki autóút forgalma Lipóci előtt Lendva irányában. A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek egyéb fennakadást, estig a muravidéki autóúton mérik gyakrabban a járművek sebességét. Akadozik a Steyr autópálya forgalma Podmill előtt Maribor felé, valamint Szlovenske Konyice előtt Maribor felé.

Ez a napi friss, én pedig Cseresnyi és Tünde vagyok, és egy kis country láz érkezik, nem is akárkitől, Néjótól. Mert hogy a háromszoros Grammy-díjas énekes, dalszerző és producer új fejezetet nyit pályafutásában. Megjelent a Highway 79 című 10. stúdióalbuma, amely egyben az első olyan nagy lemeze, amelyet a country zene inspirált. Az albumon Néjó a country műfaj elismert dalszerzőivel, illetve alkotóival dolgozott együtt. A Highway 79 természetes módon ötvözi a country történetmesélő hagyományait az R&B érzelmes hangzás világával. A 11 dalból álló korongot több a rajongók körében már népszerűvé vált kislemez vezette fel, köztük az, amit most újdonságként mutatok, a Simple Things című. Az énekes új country ikletésű zenei irányát lehet, hogy még szoknunk kell, de nagyon jó irány. Az énekes jelenleg Akon társaságában turnézik világkörüli koncertsorozattal, az új album pedig egy különleges jubileumi időszakban érkezik. Néjó idén ünnepli bemutatkozó lemeze az In My Own Words megjelenésének 20. évfordulóját, ugyanis a 2006-os album indította el világsztárrá válását. Két évtizedes karrierje során Néjó dalait világszerte több mint 23 milliárd alkalommal streammelték, 3 Grammy-díjat nyert, 5 brit listavezető kislemezt jegyzett és a kortárs popzene egyik legsokoldalúbb életművét építette fel. Repertoárja az R&B-től és a poptól, a szólon, a dance-en és a reggae-nát most már a country-ig ível, miközben dalszerzői érzékenysége továbbra is pályájának meghatározó védjegye marad. Úgyhogy érkezzem most Néjó, aki bizony country lázban ég, tőle érkezik az újdonság, ez pedig nem más, mint a Simple

0: Friss. Zenei újdonságok.
1: Ez volt tehát akkor a Friss, és ugye tudják, a Frissnek az ismétlése is majd érkezik délután 3:42 tájékában. Most viszont még egy kis zene jön, aztán mi jövünk hamarosan vissza, mert ugye kezdődtek az apró hirdetések.

Na és akkor kezdődnek is az apró hirdetések itt a Muravidéki Magyar Rádióban. Egy-kettő hirdetés azért már érkezett is hozzánk, akkor nézzük először ezeket, illetve mondjuk először ezeket. Családi birtok eladó Zalaszentgrót határában gondozott gyümölcsfákkal, szőlővel. Na a telefonszám pedig, amin érdeklődni lehet, 0036 92-es körzet 315 444. Wartburg 1981-es évjáratú 45 ezer kilométerrel garázsban tartott, rostamentes állapotban, vonóoroggal, motorhibással eladó. Érdeklődni pedig a 0036 35 19 56 11-es telefonszámon lehet. Lentiben olcsón elvihető 200 darab tetőcserép és nagyobb mennyiségű lenszőtesből készült gabona vagy takarmány tárolására is alkalmas a zsák. 0036 70-es 932 74 75 az ide tartozó telefonszám. Régi motorokat, autókat vásárolnának. Az ajánlatokat pedig akkor a következő telefonszámra várják. 0036 30-as 5 53 77 66. Zalalövőn ingyen elvihető kis cica, a telefonszám 0036 30-as 4 54 27 76. Valamint Szent Margit falván a falu központjában 942 négyzetméteres beépíthető terület eladó. Az ide tartozó telefonszám pedig a következő. 0036 30-as 3 14 71 58. És ugye nekünk is van két telefonszámok, amit lehet hívni. 575 17 18, valamint 575 17 19. Tehát következő percekben akkor várjuk az önök apró hirdetését, és persze a külföldről szeretnének feladni lakossági apró hirdetést, először a 00 386 és a 2-eset kell tárcsázni.

0: és akkor ismételjük meg a beérkezett apró hirdetéseket. Családi birtok eladó Zala-Szentgrót határában, gondozott gyümölcsfákkal, szőlővel. Telefonszám 0036 92-es körzet 315 444. Wartburg 1981-es évjárató 45 ezer kilométerrel vonóhoroggal motorhibásan eladó. Érdeklődni 0036 30-as 519 56 11 az ide tartozó telefonszám. Lentiben olcsón elvihető 200 darab tetőcserép és nagyobb mennyiségű lenszűttesből készült gabona vagy takarmány tárolására is alkalmas zsák. 0036 70 9 32 74 75 a telefonszám. Régi motorokat, autókat vásárolnának, az ajánlatokat pedig akkor a következő telefonszámra várják. 0036 30-as 5 53 77 66. Ingyen elvihető kis cica Zalalövőn 0036 30 45 42 7 76. Valamint Szent Margit falván a falu központjában 942 négyzetméteres beépíthető terület eladó, és az ide tartozó telefonszám pedig így hangzik 0036 30-as 31 47 158. Na ezek voltak tehát akkor az apró hirdetések, amelyeket megtalálnak majd ugye a honlapunkon is, mmr.si, azt is ajánljuk akkor a figyelmükbe, és ne felejtsék, délután is lehet majd nálunk hirdetni, 14 óra után. Éljenek a lehetőséggel!
1: Muravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.

Miért vagy olyan idegen, ha rád nézek a mai fényben? Ne lovagolj a szavakon, ami elmúlt, én még ma is érzem.

0: Are you coming in or what?
1: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
2: 10 órai hírek. A mikrofonnál Farics Dorész hírszerkesztőt hallják. A Veszna párt követeli nevének törlését az országgyűlés parlamenti csoportjának nevéből, ahol nem igazán vesznek részt a tevékenységekben és a döntéshozatalban. Azzal vádolják a baloldal pártot, hogy a gyakorlatban továbbra is függetlenül nem velük koordinálva működik. Példaként említették Luka Mesec, a baloldal párt társkoordinátor, ljubljanai polgármesteri jelöltségének bejelentését. Uros Marcell, a Veszna társelnöke szerint a Levica és a Veszna nevű és az öt baloldal képviselőből álló parlamenti csoport, ahol Veszna még a szakértő munkatársok csapatában sem szerepel, nem teszi lehetővé a közös politikai álláspontok kialakítását és a közös összehangolt politikai cselekvést. Marcell megjegyzi, hogy a Veszna programszerű megoldásai a közös választási manifestumból, különösen a túlzott megélhetési költségek elleni küzdelem, az energia, az élelmiszer, az éghajlat és a védelmi biztonság, a mobilitás és a közlekedés területén továbbra is a parlament kapujában állnak. Az oltalom alatt álló eredet megjelöléseket tartalmazó Európai Uniós nyilvántartásba vette az Európai Bizottság a magyarországi murai megjelölésű borokat. Az EU brüsszeli végrehajtó testületének közleménye szerint a mura borvidéken Magyarország délnyugati részén a horvát és a szlovén határ közelében készülő borok intenzív illat és ízvilágukról, testes karakterükről, valamint friss, élénk savszerkezetű ismertek. A barok minősége és hírneve szorosan összefügg a térség földrajzi adottságaival, valamint a hosszú idő alatt kialakult helyi szőlő és borkészítési hagyományokkal. Az oltalom a fehér, a vörös és a Schiller borokra terjed ki. A Schiller hagyományos borstílus, amely a sötét rozé és a könnyű vörös bor között helyezkedik el. A borok jellegzetes ízvilágát a térség természeti adottságai, így az enyhe csapatok, csapadékos éghajlat és a Mura folyó hatása alakítja. Kína nem a kiváltó oka az Európai Unió gazdasági és kereskedelmi problémáinak, hanem partner lehet azok megoldásában, mondta Lin Qian, a kínai külügyminisztérium szóvivője. A szóvivő kijelentette, Peking a Kína és az Európai Unió közötti gazdasági és kereskedelmi nézeteltéréseket párbeszéd és egyeztetés után útján kívánja rendezni. A szóvivő azt követően reagált, hogy Emmanuel Macron francia elnök és Friedrich Merz német kancellár múlt heti találkozójokat követően a sajtó előtt aggodalmát fejezte ki a Kína és az Európai Unió közötti kereskedelem kiegyensúlyozatlansága, az ipari támogatások és a yuan árfolyam politikája miatt. Ugyanakkor mindketten hangsúlyozták, hogy nem kívánnak Kína ellenes politikát folytatni, nem támogatják a gazdasági kapcsolatok megszakítását, és nyitottak a Pekinggel folytatott párbeszédre. Sport. A Celje és az Albán Egnáció csapata mérkőzött tegnap a Bajnokok Ligája kvalifikációjának második fordulójában. Az Albán együttes otthonában döntetlen 3-3 lett az eredmény. A visszavágót jövő kedden rendezik Celjeben.
3: Időjárás.
2: Ma mérsékelten vagy túlnyomóan borult időre kell számítani. Napközben az ország nagy részén helyi záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Megélénkül az északi szél, estére a tenger melléken a bóra. A hőmérséklet csúcsértéke 22 és 26 fok között alakul, az Adrián 28 fokot mérhetnek.
1: Közlekedési hírek.
2: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig a muravidéki autóúton mérik gyakrabban a járművek sebességét. Akadozik a Steyr autópálya forgalma, Podmély előtt Maribor felé, valamint Szlovenske Konyice előtt Maribor irányában, a tenger melléki strádán pedig Posztojna előtt Koper felé.

Szabbész Monster, azaz, Szabbész Szabi, ugye, őt hallottuk, és a mesélő anyám című dalával. Na, mindjárt érkezik a Passenger című dal, utána pedig akkor jön Szabó Márk, és várjon őket a Tech műsor.

Szabó Márk vagyok, üdvözlöm Önöket, technológiai híreink következnek. A Carnegie Mellon Egyetem és a Marylandi Egyetem kutatói szerint nem csak az embereknek kell aludniuk ahhoz, hogy rend legyen a fejükben. A nagynyelvi modellek számára is előnyös lehet az emberi alvási mintákat utánzó pihenőidő. A kutatók az idegtudományból merítettek ihletet. Alvás közben az agy hipokampusznak nevezett része, a rövidtávú memória központja újra játssza a nap eseményeit, mintha csak egy belső visszajátszás gombot nyomna meg. Közben az agykéreg átveszi ezeket az információkat és tartós, hosszú távú emlékek kialakítja őket. A rövid távú élményből stabil tudás lesz. Az LLM-ek esetében a szűk keresztmetszet a tokenekkel mért kontextusablak. Ez az a szövegmennyiség, amit egyszerre képesek figyelembe venni és felhasználni a válaszadás során. Amikor e határ közelébe kerül a rendszer, túlzsúfoltá válik és romolhat a teljesítmény. Emberi megközelítéssel ez az a szöveghossz, amit a modell egyszerre lát és fejben tart egy beszélgetésből. Ekkor jön a képbe az alvás. Az új tokenek feldolgozásának folytatása helyett a modell offline állapotba kerül, leáll az aktív válaszadással, újra és újra végigolvassa a saját emlékeit, kivonja belőlük a lényeget, és egy tömörebb, sűrített belső reprezentációt hoz létre. Majd felébred, immár egy tisztább, kompaktabb tudással jobban kezdi érteni azt, ami már benne van. Ami talán a legérdekesebb, mindez nem befolyásolja a felhasználói élményt, ugyanis szétválasztották egymástól az interakciókat és a belső rendrakást. Közel egy éven át titkolták, így csak 97. februárjában közölték a nyilvánossággal a skóciai Roslin intézet kutatói, hogy 96. júliusában az asszisztálásukkal megszületett a föld első szomatikus sejtből, vagyis kifejlett állat érett sejtéből klónozott emlőse. A báránya Dolly nevet kapta Dolly Parton énekesnő után. A szülésen az Ian Wilmot által vezetett csapat tagjai és egy állatorvos vett részt. Az állat egészségesnek tűnt, fél órával a születést követően talpra is állt. Ennek ellenére a következő évig titkolták a hírt, mert meg akartak bizonyosodni afelől különféle tesztelésekkel, hogy az állat valóban egészséges. Az óvatosság indokolt volt, mert Dolly juh születése összesen 277 kudarcba fulladt kísérlet előzte meg. Többször az embrió nem fejlődött rendesen. Fertőzések fordultak elő, vetélések, rendellenes magzatok. A vemhesség végül 96. február 8-án kezdődött. Dollynak három anyára volt szüksége, egyre, akitől a DNS származott, egy másikra, akiből a megtermékenyítetlen petesejtet levették a tudósok, végül a harmadikra, akibe bárányként beültették az embriót. A bejelentés hírére felbojdult a tudományos világ, és minden korábbinál intenzívebb vita indult meg a klónozás orvosetikai kérdéseiről is. Dolly végig a Roslin intézetben élt, 6 bárányt ellett, de 3 éves kora után elkezdte az idő előtti öregedés jeleit mutatni, majd 6 évesen tüdőbetegsége miatt elaltatták. Egy kerékpárral nagyot lehet esni. A gond az, hogy egy bicajon legfeljebb csak néhány kiegészítő felel az ember biztonságáért. Ezen a vonalon kezdtek el gondolkodni a Canyon kerékpárgyártó mérnökei. A Canyon Predict egy olyan intelligens rendszer architektúra, amelyet kimondottan országúti kerékpárokhoz terveztek, és azt is látja, amit a vele suhanó ember épp nem. A rendszer egy 360 fokos szenzorhálózatot használ az úton leselkedő veszélyek előrejelzésére, a közlekedésben résztvevők viselkedésének felmérésére, a csoportos kerékpározás dinamikájának követésére, valamint a kanyar tempóval kapcsolatos tanácsadásra. Sőt, még arra is képes, hogy előre jelezze a trükkös útviszonyokat, a kerékpár fedélzeti számítógépe a radar és kamera adatokat dolgozza fel, bevonva az AI-t is, hogy segítsen az élmény javításában, valamint a biztonság növelésében. Az adatokat helyben, nem távoli szervereken kezeli az eszköz. Emellett távolság és magassági adatok vagy a terepviszonyok is láthatóak lehetnek, vagy csoportban haladva az is, hogy hogyan teljesít másokhoz képest. A NORSZ Norvég Kutatóintézet és a Bolognai Egyetem kutatói virtuális hotel vendégeket programozva végeztek számítógépes szimulációt. Arra voltak kíváncsiak, hogy miképpen csökkenthető a fölöslegesen tányérra vett, majd szemétbe kerülő ételek mennyisége. A probléma közismert, és a kényszeredetten udvarias táblácskák sem változtatnak azon, amiről szintén létezik kutatás. A vendégek akár a dupláját is kiveszik annak, amit végül elfogyasztanak. A tudósok azt mutatták ki, hogy a pazarlást erősen fékezi, ha valaki környezettudatosan gondolkodik, fokozza viszont az étel halmozást, ha valaki rossz példát lát maga körül. A legfontosabb tényező a tányérok mérete. A kisebb tányérokat a számítógépes ágensek hajlamosabbak teljesen kiüríteni. Csekélyebb a hatása annak, hogy hány órát engedélyeznek a fogyasztásra. A mostani kutatás csak a kezdet, az angol Corizo rövidítéssel EU szintű program zajlik annak elérésére, hogy a szokások változtatásával, felelős viselkedéssel hogyan lehet a nullához közelíteni a kidobott ételek mennyiségét. Új tech híreket egy hét múlva hallhatnak. További korszerű napot kívánok!

Ma délután ugye terepjáró várja majd önöket itt a Munavidéki Magyar Rádióban méghozzá 15 órakor, és tényleg egy terepjáró, mert egy téma, és hogy mi lesz az a téma? A következő. A tavaly évi természeti katasztrófák országszerte sok helyet tizedelték, vagy semmisítették meg a termést. Károkat felmérték, de a gazdák azóta sem kaptak kárenyhítést. A napokban a Muravidéken járt mezőgazdasági miniszter ígéretet tett arra, hogy az illetékes intézményekkel felgyorsítja a tavalyi asszály és fagy utáni kifizetésekhez szükséges összes eljárást. És akkor a további részletek jönnek majd a terepjáróban Jobbágy Klárától, tehát 15 órakor. Mi pedig zenével folytatjuk Varga Miklóssal, Fleetwood Mac-kel és Szekér Gergővel.

10 óra 39 perc a pontos idő, és mindjárt érkezik majd egy nyári dal, aztán már úgy tűnik, hogy érkezik ugye a nyár is vissza, de hát arra még akkor egy kicsit várni kell, most egy-két nap ilyen frissebb lesz, ahogy mutatják ugye az előrejelzések, aztán akkor nagyjából jövő héten majd várhatunk 30, sőt 30 fok fölötti hőmérsékleteket is jócskán, de ugye addig még azért jó néhányszor változhat is ez az előrejelzés, tehát ugye egy hétnél azért távolabb, nem nagyon merészelnek biztosat állítani. Van egy valószínűség. Úgyhogy azok szerint jövő hétvége az eléggé meleg lesz. A mostani azért annyira nem. Viszont, ha már nyár, ugye akkor itt van a nyár, jön a padödő. Hangulatban meg lehet.

Na, az autósoknak egy kis információ, ugye egyrészt Muravidéken ma az autópályán mérik gyakrabban az autók sebességet, a távolabbra tartóknak pedig akkor. A Steyr autópályán Podmély előtt Maribor irányában ott zárva az egyik sáv egy elromlott autó miatt, úgyhogy ott akkor óvatosan. De maradva a Steyr autópályán áll Szlovenszke Konyicetől Maribor irányában, ott nagyjából 25 perces késéssel kell számolni, hogy a munkálatok miatt. Miközben a másik irányban, tehát Szlovenszke Konyicetől Ljubljana irányában, ott nagyjából egy 10 perces késésre kell készülni. De akadozik a forgalom, szintén a Steyr autópályán, ugye Domžale környéken Ljubljana irányában, valamint Posztonynál is, Ljubljana irányában, ott nagyjából egy 5 perces késéssel kell számolni, akik pedig akkor a tenger felé tartanak, Posztonynál úgy számoljanak, hogy 10 perccel hosszabbodik akkor a menetidő. Mindenkinek akkor szerencsés utat és balesetmentes közlekedést kívánunk. Jön az Elfújtam című dal, meg itt lesz az Amikor is.

10:53 perc a pontos idő, Konz Zsuzsés Bródi János volt ez ugye így együtt. Hamarosan pedig majd jön Faris Doris együtt a hírekkel, és el is mondja akkor majd őket. Pontban 11 órakor, tehát jönnek a friss hírek.

0: Anna.
1: Július 26-án felpesdül Dobronak. Jön a Jakab napi vásár és búcsú. Kézműves és házi finomságok, hűsítő italok, élő zene, nótaszó, fakörhinta és lovashintós kocsikázás várja a kicsiket és nagyokat. Jakab napi vásár és búcsú július 26-án reggel 8-tól délután 2-ig a Szent Jakab templom előtt Dobronakon.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 11 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A parlament ma rendkívül ülésen tárgyalja a parlamenti vizsgálatról szóló törvény módosítására vonatkozó törvényhozási népszavazás kiírásáról szóló rendelettervezetet, amely október 11-ére van kitűzve. Az országgyűlés a rendelettervezetről azután szavaz, hogy az Emberi Jogok Védelmi Bizottságának volt tagjai közel 45 000 euró választópolgár aláírásával benyújtották a népszavazásra vonatkozó kérelmet az országgyűlésben. A civil társadalom néhány nem kormányzati szervezet képviselőjének és az ellenzéki pártoknak a segítségével 44 619 választópolgár aláírását sikerült összegyűjteni. Az aláírások benyújtásakor kifejtették, hogy meg akarják akadályozni azoknak a garanciáknak a törlését, amelyek lehetővé teszik a potenciális gyanúsítottak számára, hogy a vizsgálat észszerűségének és indokoltságának előzetes alkotmányossági értékelését kérjék. A kormány konzultatív testülete, a gazdasági stratégiai tanács ma délután tartja alakuló ülését. Az ülésen Janez Jánosa miniszterelnök is részt vesz majd, jelentette be a kormány kommunikációs irodája. A kormányzati stratégiai tanács célja, hogy a kormány számára egy független, professzionális és hosszú távú tanácsadó testületet biztosítson, amely segíti a gazdaságpolitika alakítását, valamint szakértői javaslatokat és iránymutatásokat tesz a gazdaság versenyképességének erősítésére. A tanács a gazdaság, az akadémiai szféra képviselőiből és egyéb szakértőkből áll. A tanács elnöke Marco Lotrich, az államtanács és a Fókusz párt elnöke. Tagjai a kereskedelmi kamarák elnökei Tibor Simonka, Marco Bitenc, Blas Cvár, Mari Csalach és József Podgorsek is. Olaszország egyes térségeiben több gazdálkodó is tudatosan aratatlanul hagyja a földje egy részét, hogy táplálékot és búvó helyet biztosítson a vadon élő állatok számára. A gyakorlat lényege, hogy a gazdák a termés egy részét nem takarítják be. Az így meghagyott területek táplálékot kínálnak többek között szarvasoknak, vaddisznóknak, madaraknak és egyéb vadon élő fajoknak. A kezdeményezés célja, hogy a vadállatok könnyebben találjanak élelmet természetes környezetükben, így ritkábban keressék fel a közeli mezőgazdasági területeket, településeket vagy közutakat. A módszer alkalmazói szerint ezzel mérsékelhetők az ember és a vadállatok közötti konfliktusok, valamint csökkenhetnek a mezőgazdasági károk is. Egyes olasz régiókban a gazdálkodók támogatást is kaphatnak azért, hogy földjük egy részét ilyen célra félretegyék. Sport. Ma este 3 szlovén csapat szerepel a Konferencia Liga kvalifikáció második fordulójában. Az Alumini Mariborban, a Ljudski Vrt stadionban 20 órakor játszik az albán Dinamo City ellen. A Bravo a Stožice sportparkban 20 óra 45 perctől várja az Észak-Macedón Skendia együttesét. Majd ugyanabban az időben a Koper a Runavik otthonában meccsel a Feröer szigeteken. A visszavágókra egy hét múlva kerül sor.
2: Időjárás.
1: Ma mérsékelten vagy túlnyomóan borult időre kell számítani. Napközben az ország nagy részén helyi záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Megélénkül az északi szél, estére a tenger melléken a bóra. A hőmérséklet csúcsértéke 22 és 26 fok között alakul, az Adrián 28 fokot mérhetnek.
0: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig a muravidéki autóúton mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra tartók figyelmébe. Akadozik a Steyr autópálya forgalma Szlovenske Konyice előtt Maribor irányában, a tenger melléki strádán pedig Postojna előtt mindkét irányban.

Noha, valaki azt mondja, itt vannak a kutyalapok, szinte mindenki a fullasztó nyári hőségre gondol. De vajon tudjuk, hogy onnan ered ez a furcsa elnevezés? Hát egyébként ugye ma, holnap azért még nem lesznek kutyanapok, úgy tűnik, hogy a következő héten majd igen. No de, miért is kutyanapok ugye? Sokan azt hiszik, azért nevezik így, mert a nagy melegben míg a kutyák is csak árnyékot keresnek és lihegnek. Pedig a kifejezésnek egyébként semmi köze a négy lábú kedvencekhez. Az elnevezés több mint 2000 éves. Az ókori görögök és rómaiak megfigyelték, hogy a nyár a legmelegebb időszak egybeesik a Sirius, vagyis a kutyacsillag megjelenésével az égbolton. A Sirius a nagy kutyacsillag kép legfényesebb csillaga, sőt az egész éjszakai égbolt legfényesebb csillaga. Az ókori emberek úgy hitték, hogy a nap és a Sirius együttes ereje okozza a perselő hőséget. Na innen ered a latin dies canicularis, vagyis a kutyacsillag napjai elnevezés, amelyből számos európai nyelven kialakult a ma is használt kifejezés. Érdekesség, hogy a meteorológiai hagyomány szerint a kutyanapok éppen ma ugye július 23-án kezdődnek, és egészen augusztus 23-áig tartanak. Ez egyébként az az időszak, amikor ugye statisztikailag a legnagyobb eséllyel fordulnak elő a nyár legmelegebb napjai. Hát ugye az azért így borítékolható, ha bár most egyelőre egy nem egészen úgy néz ki. No, egyébként, tehát ha legközelebb valaki azt mondja, micsoda kutya meleg van, már tudhatjuk, hogy a kifejezés valójában nem a kutyákról, hanem a Siriusról, az égbolt legfényesebb csillagáról kapta a nevét. Egy kis ilyen érdekesség a mai napra, és hát úgy tudjuk akkor, hogy jövő héten lesznek majd olyan melegek, amikor azt mondhatjuk, hogy kutya meleg van, és akkor ugye majd a Sirius csillagra gondolunk. Menjünk tovább egy kis zenével, jön a miénk volt, meg aztán itt lesz a Unique és a KFT-től az Afrika is.

Ugye, ma természetesnek veszük azt, hogy például autóval indulunk munkába vagy nyaralni. No, abban egyébként Henry Fordnak is óriási szerepe volt, ugye? 1903. július 23-án, ezt említettük az évforduló naptárba, a Ford Motor Company eladta történetének első autóját, egy Ford Model A-típust. A jármű első tulajdonos egy chicagói fogorvos Ernest Fenig volt. No, ezzel az üzlettel indult el az a vállalat, amely később alapjaiban változtatta meg az autógyártást. Az első Ford Model A még egészen másfal, mint amit ma autónak nevezünk. Két hengeres, 8 lóerős motor hajtotta, végsebessége pedig körülbelül 45 km/h volt, és két fokozatú váltóval készült. Akkoriban ez már kifejezetten korszerű járműnek számított. Érdekesség, hogy a Ford Motor Company elég több mint egy hónappal korábban alakult meg. A cégnek már majdnem elfogyott az induló tőkéje, amikor megszületett ez az első eladás. Néhány hónappal később azonban már nyereséget termelt, és ezzel megkezdődött ugye a Ford világsikere. Persze a valódi forradalmat nem ez az autó, hanem néhány évvel később ugye a legendás T-modell hozta el. Henry Ford vezette be a futószalagos gyártást, amivel az autók sokkal olcsóbban és gyorsabban készülhettek. Ennek köszönhetően ugye az autó már nem csupán a gazdagok kiváltsága volt, hanem a hétköznapi emberek számára is elérhető közlekedési eszközzé vált. Az első Ford Model A ára egyébként 850 dollár volt. Ez akkoriban egy átlagos amerikai munkás több éves fizetésének felelt meg. Ma egy ilyen autó igazi muzeális ritkaság, és a gyűjtök akár több százezer dollárt is hajlandók fizetni egy eredeti, jó állapotú példányért, de az sem meglepő, ha néha-néha, már ugye ott a millió dolláros összegnél van valahol egy ilyen autó ára. Nálunk pedig jön Madonna, meg aztán itt lesz By Alex a slepjével.

majd a filmek, ami pedig egyébként nem is annyira meglepő, mert ugye valaki esetleg úgy érzi, hogy július végén egymást érik a hollywoodi szuperprodukciók, akkor ugye nem téved. Az amerikai filmstúdiók évtizedek óta tudatosan időzítik a legnagyobb költségvetésű filmjeiket a nyári időszakra. Az iskolai szünet, szabadságok és a hosszabb esték miatt ilyenkor sokkal többen ülnek be a mozikba, ezért a nyár a filmipar egyik legfontosabb időszaka. A nyári blockbuster korszakot sokan 1975-höz kötik, amikor bemutatták Steven Spielberg a Cápa című filmjét. Hatalmas siker megmutatta a stúdióknak, hogy egy jól felépített nyári premier rekordbevételt hozhat. Két évvel később a Csillagok háborúja tovább erősítette ezt a trendet, és azóta szinte minden évben a nyári hónapokban érkeznek ugye a legjobban várt mozifilmek. A másik ilyen időszak az ugye karácsony környéke. Az elmúlt évtizedekben ilyenkor mutatták be többek között a Jurassic Park, a Batman, a Mission Impossible, Harry Potter, Bosszúállók, vagy például a Barbie és az Oppenheimer című filmeket is, amelyek ugye világszerte 100 milliókat vonzottak a mozikba. Érdekesség, hogy a hollywoodi stúdiók sokszor már évekkel előre lefoglalják a legjobb nyári premier időpontokat, hiszen egy-egy hétvég akár több 100 millió dolláros különbséget is jelenthet a bevételekben. Úgyhogy, ha mostanában úgy érzi, hogy egymást követik a látványos akciófilmek, a szuperhősök és a családi mozik, az nem a véletlen műve. A nyár továbbra is Hollywood legfontosabb évszaka, amikor a filmvászonra kerülnek azok az alkotások, amelyekből gyakran évekig emlékezetes klasszikusok lesznek. Vagy nem? Mikor hogy? Folytassuk zenével!

a négyszintes panel előtt, a Bádog busz megállóra, és a környékre rálóg a gyermekkorom hálója. Ott a sárga színű padon üldögél a nagymamám, hogy megjöjjön a pesti járat, és rajta én. Na, arra vár. Azt mondják, egy életen át nem szokom meg, hogy nem él. Esküszöm, hogy néha látom, és hallom, hogy hozzám beszél.

Közeleg a nyaralás, de még nincs megfelelő túracipője? A Planica Turniste üzletében szakértő segítséggel választhat lábához, terephez és céljához illő lábbelit, amelyet tesztpályán is kipróbálhat. Július 20-a és 31-e között a Planica és Mendel cipőkre 10% kedvezmény várja Önt. Planica Turniste. Minőségi szlovén lábbelik 1959 óta.

11:54 perc lesz hamarosan a pontos idő, úgyhogy nagyjából egy 6,5 perc aztán kezdődik, mond ugye a déli krónika itt a Moravidéki Magyar Rádióban, a délelőtti csapat pedig akkor búcsút vesz önöktől. Bencék István volt a hangtechnikus, zenéket Király Boglárka válogatta, híreket pedig Faris Doris szerkesztette. Mi pedig mindenkinek köszönjük az eddigi figyelmet, és továbbra is jó rádiózást kívánunk, meg szép délután. Délután tünde lesz itt önökkel, úgyhogy maradjanak az MMR-rel. Jó rádiózást!

0: Déli Krónika a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A Déli Krónika mikrofonjánál Cseresnyi és Tünde műsorvezetőt és Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A délelőtti hangtechnikusunk Bencik István. Köszöntjük a hallgatókat, jó napot kívánunk! Szlovéniai hírekkel kezdjük Déli Krónikánkat, ime néhány részlet az adás tartalmából.
2: A parlament ma rendkívüli ülésén megvitatja a parlamenti vizsgálatról szóló törvény módosítására vonatkozó törvényhozási népszavazás kiírását.
1: A kormány konzultatív testülete, a gazdasági stratégiai tanács ma délután tartja alakuló ülését.
2: A Vesznapárt követeli nevének törlését az országgyűlés parlamenti csoportjának nevéből, ahol nem igazán vesznek részt a tevékenységekben.
1: A mezőgazdasági minisztérium az illetékes intézményekkel együttműködve felgyorsítja a tavalyi aszály utáni kifizetéseket.
2: A spanyol kormány jelentősen szigorítaná a dohányzás szabályait, amely az elektromos cigarettákra és a dohányzást utánzó termékekre is kiterjedne.
1: Következzenek az erről szóló részletek. Kezdjük először itthon, Szlovéniában.

0: A parlament ma rendkívüli ülésén megvitatja a parlamenti vizsgálatról szóló törvény módosítására vonatkozó törvényhozási népszavazás kiírásáról szóló rendelettervezetet, amely október 11-ére van kitűzve. Az országgyűlés a rendelettervezetről azután szavaz, hogy az Emberi Jogok Védelmi Bizottságának volt tagjai közel 45 000 választópolgár aláírásával benyújtották a népszavazásra vonatkozó kérelmet az országgyűlésben.
1: A civil társadalom néhány nem kormányzati szervezet képviselőinek és az ellenzéki pártoknak a segítségével 44.619 választópolgár aláírását sikerült összegyűjteni. Az aláírások benyújtásakor kifejtették, hogy meg akarják akadályozni azoknak a garanciáknak a törlését, amelyek lehetővé teszik a potenciális gyanúsítottak számára, hogy a vizsgálat észszerűségének és indokoltságának előzetes alkotmányossági értékelését kérjék.
0: A kormány konzultatív testülete, a Gazdasági Stratégiai Tanács ma délután tartja alakuló ülését. Az ülésen Janez Jánosa miniszterelnök is részt vesz, jelentette be a kormány kommunikációs irodája.
1: A kormányzati stratégiai tanács célja, hogy a kormány számára egy független, professzionális és hosszú távú tanácsadó testületet biztosítson, amely segíti a gazdaságpolitika alakítását, valamint szakértői javaslatokat és iránymutatásokat tesz a gazdaság versenyképességének erősítésére. A tanács a gazdaság, az akadémiai szféra képviselőiből és más szakértőkből áll. A tanács elnöke Marco Lotrich, az államtanács és a fókuszpárt elnöke. Tagjai a kereskedelmi kamarák elnökei Tibor Simonka, Marco Bitenc, Blázs Cvár, Maricsa Lach és József Podgorsek is.
0: A Veszna párt követeli nevének törlését az országgyűlés parlamenti csoportjának nevéből, ahol nem igazán vesznek részt a tevékenységekben és a döntéshozatalban. Azzal vádolják a baloldali pártot, hogy a gyakorlatban továbbra is függetlenül nem velük koordinálva működik. Példaként említették Luka Mesec, a baloldal párt társkoordinátor, ljubljanai polgármesteri jelöltségének bejelentését.
1: Uros Macerl, a Veszna társelnöke szerint a Levica és a Veszna nevű és az öt baloldal képviselőből álló parlamenti csoport, ahol Veszna még a szakértő munkatársak csapatában sem szerepel, nem teszi lehetővé a közös politikai álláspontok kialakítását és a közös összehangolt politikai cselekvést. Macerl megjegyzi, hogy a Veszna programszerű megoldásai a közös választási manifestumból, különösen a túlzott megélhetési költségek elleni küzdelem, az energia, az élelmiszer, az éghajlat és a Védelmi Bizottság, a mobilitás és a közlekedés területén továbbá a parlament kapujában állnak.
0: Az Oktatási Minisztérium megállapította, hogy az év végére körülbelül 133 millió eurós hiány keletkezik, amelyből a legnagyobb összeg 111,6 millió euró az általános és középiskolák területén jelentkezik, írták egy sajtóközleményükben. Borut Roncsevics miniszter aggasztónak nevezte a helyzetet.
1: Az említett minisztérium bejelentette, a felsőoktatás hiánya 21,3 millió euró, azaz 20 millió euróval kevesebb a felsőoktatás finanszírozására vonatkozó jogi kötelezettségektől, 1,3 millió euróval pedig a FER kutatási infrastruktúrára vonatkozó kötelezettségektől. Kifejtették, hogy a minisztérium a pénzügyi tervén belül áttekintette a belső átcsoportosítások és a racionalizálás minden lehetőségét. Azonban továbbra is fennáll egy körülbelül 113 millió eurós nyitott hiány, amelyet a meglévő költségvetési forrásokból már nem lehet fedezni, tették hozzá.
0: A mezőgazdasági minisztérium az illetékes intézményekkel együttműködve felgyorsítja a tavalyi aszály és fagy utáni mezőgazdasági kifizetésekhez szükséges eljárásokat, biztosította a minisztérium. A kormány 8,5 millió eurót biztosított a tavalyi aszály következményeinek elhárítására, és az első kifizetések augusztusra vannak ütemezve.
1: Jelenleg a mezőgazdasági piacok és vidékfejlesztési ügynökség ellenőrzi a kedvezményezettek feltételeinek teljesítését, és kiszámítja az egyes mezőgazdasági üzemek kártalanításának összegét. Az európai szabályokkal összhangban a minisztérium elvégzi az állami támogatási program bejelentéséhez szükséges eljárásokat is, amely az illetékes hatóságok szerint a kifizetések egyik kulcsfontosságú lépése. A minisztérium javaslatára a kormány 4,5 millió eurót biztosította a tavalyi fagy utáni mezőgazdasági károk elhárítására, valamint 360 ezer eurót a károk 100%-ának megtérítésére.
0: Külföld híreivel folytatjuk a Moravidéki Magyar Rádió déli krónikáját. Olaszország egyes térségeiben több gazdálkodó is tudatosan aratatlanul hagyja földje egy részét, hogy táplálékot és búvóhelyet biztosítson a vadon élő állatok számára. A gyakorlat lényege, hogy a gazdák a termés egy részét nem takarítják be.
1: Az így meghagyott területek táplálékot kínálnak többek között szarvasoknak, vaddisznóknak, madaraknak és más vadon élő fajoknak. A kezdeményezés célja, hogy a vadállatok könnyebben találjanak élelmet természetes környezetükben, így ritkábban keressék fel a közeli mezőgazdasági területeket, településeket vagy közutakat. A módszer alkalmazói szerint ezzel mérsékelhetők az ember és a vadállatok közötti konfliktusok, valamint csökkenhetnek a mezőgazdasági károk. Is. Egyes olasz régiókban a gazdálkodók támogatást is kaphatnak azért, hogy földjük egy részét ilyen célra félretegyék.
0: A spanyol kormány jelentősen szigorítaná a dohányzás szabályait. A parlament elé kerülő törvényjavaslat értelmében a vendéglátóhelyek teraszain, a strandokon és számos más szabadtéri helyszínen is tilos lenne a dohányzás.
1: A korlátozás a hagyományos cigaretták mellett az elektromos cigarettákra és más a dohányzást utánzó termékekre is kiterjedne, miközben a reklámozás szabályai és a kiskorúakra vonatkozó előírások is szigorodnának. A törvényjavaslat hamarosan a parlament elé kerül, ahol még módosíthatnak rajta a végleges elfogadás előtt. Az intézkedés több mint egy évtized legjelentősebb dohányellenes reformjának számítana Spanyolországban. Az egészségügyi minisztérium szerint a cél a füstmentes területek bővítése, a gyermekek és fiatalok fokozott védelme, valamint az új nikotintartalmú termékek szabályozása.
2: Sport.
0: A Celje és az Albán Egnáció csapata mérkőzött tegnap a Bajnokok Ligája kvalifikációjának második fordulójában. Az Albán együttes otthonában döntetlen 3-3 lett az eredmény. A visszavágót jövő kedden rendezik Celjeben. Ma este három szlovén csapat is szerepel a Konferencia Liga kvalifikációjának második fordulójában. Az Alumini Mariborban, a Ljudski Vrt stadionban 20 órakor játszik az Albán Dinamo City ellen. A Bravo a Stožice sportparkban 20 óra 45 perctől várja az Észak-Macedon Skendia együttesét. Majd ugyanabban az időben a Koper a Runavik otthonában meccsel a Feröer-szigeteken. A visszavágókra egy hét múlva kerül sor. A Tour de France kerékpárosaira ma egy megerőltető hegyi befutóval véget érő 185 kilométeres szakasz vár. Az idei Tour vezetője Tadej Pogácsár is szép emlékekkel őrzi a befutó emelkedőt, 6 évvel ezelőtt ugyanis ott szerezte meg első dobogós helyezését a Tour egyes szakaszaiban. Tegnap a belga Jasper Philipsen nyerte meg a 17. szakaszt, Matej Mohorič a 13. idővel ért célba. Az összetettben az élen nem történt változás.
3: Időjárás.
1: Délután is mérsékelten vagy túlnyomóan borult időre kell számítani, az ország nagy részén helyi záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Megélénkül az északi szél, estére a tenger melléken a bóra, a hőmérséklet csúcsértéke 22 és 26 fok között alakul, az Adrián 28 fokot mérhetnek. Este lenyugszik a légkör, éjszaka pedig észak irányából fokozatosan kitisztul az ég.
2: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást, estig a muravidéki autóúton mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe akadozik a tengermelléki stráda forgalma Posztolna előtt mindkét irányban, és akadozik a Steyr pálya forgalma is Szlovenske Konyice előtt mindkét irányban.
0: Déli krónikánkat hallották, kedves hallgatóink. Megköszönve megtisztelő figyelmüket, búcsúzunk Önöktől Bencik István délelőtti hangtechnikus és Farics Doris hírszerkesztő. Kívánunk további kellemes rádiózást, Cseresnyés Tünde műsorvezető és a délutáni hangtechnikus társaságában. Legyen szép a napjuk, a viszonthallásra!
2: Muravidéki Magyar Rádió. FM 87,6
3: és 92,7 MHz-en. Közülhullámon az 558-as kHz-en.
1: Ez a Muravidéki Magyar Rádió, mégpedig július 23-án csütörtökön délután 12 óra 13 perc van, és messze elmaradva az ilyenkor szokásos hőmérsékletektől, mindössze 18 fokot mutatnak a hőmérők, a túlnyomóan felhős Lendván és a közeli Muraszombatban is. Egy-két fokkal még emelkedik majd délután a hőmérséklet, hiszen most úgy tűnik, hogy a napsütés próbálkozik legyűrni ezeket a felhőket, de alapvetően változékony lesz ez a csütörtök, és a hideg front az esti órákig még tartja magát, így a következő órákban is bárhol kialakulhatnak kisebb záporok, de jelentős mennyiségű csapadékra nem kell készülni, kisebb helyi esők azonban lehetnek. És itt leszünk mi is egészen 7 óráig, a hangtechnikus kolléga Lebár Teodor, a felelős szerkesztő Pisznyák Attila, itt a mikrofonnál pedig a műsorvezető Cseresnyés Tündét hallják, és ezt az órát csupa magyar előadó slágereivel töltöttük meg. Kaukázussal kezdünk, Szalma Lucáék jönnek, itt lesz Azária, László Attila, de érkezik Ruzsa Magdi, a Konyha és Paulina is. Legyen szép a délutánjuk, és tartsanak velünk!

összejöttünk, szakítottunk, összetörtünk. Rosszak voltunk, de mégis jók, merész, de egyben szép is volt ez a terv. Hogy elszököm veled, a becenevek, a rejtek helyek, hogy nehezen, de neked megnyíltam. A másom nem is, de ennyim van. Csak hajtok az úton, néha közben, visszalapozza a szél a könyvben. Hova tévedtünk, megint nézd meg, összebilincselt minket az élet.

Tévesztő, ha erősnek látsz, ez csak esőben tánc. Összefirkált karral a mosban, tetováld rám, amit rólad lemostam. Összekötve mégse rabok, épp beléd vakulok. Kevésnek érzem, pedig sok, ami megtörténhet és meg is volt. Ha eljutok addig, hogy újnak éljen meg a sokadik randit, vágyak, teraszok, kigombolt napok. Ha eltűnök, te tudod hol vagy, csak hajtok az úton. Néha közben visszalapozza a szél a könyvben. Hova tévedtünk, megint nézd meg, összebilincselt minket az élet.

0: A Muravidék hullámhossza.
1: MMR. Időjárás.
2: 13 óra van, köszöntöm a hallgatókat, a legfrissebb információkat hallják ma július 23-án csütörtökön itt a Muravidéki Magyar Rádióban. Hát nincs kifejezetten nyári kánikulai időnk. A hidegfront után itt a kettős front, és ez akadályozza egyelőre a melegedést, és terheli a frontérzékenyeket is. Változékony időjárást kapunk a következő órákra is, bár többször lesz szakadozottabb a frontális felhősáv felettünk, de többször átmenetileg megnövekszik ez a felhőzet, és ennek következtében szórványos záporok, zivatarok kialakulására lehet számítani. Ma általában a hőmérséklet 18 és 25 fok között alakul. Kettős front vonul át térségünk felett, és ez a kettős front még a következő napokban is alakítja időjárásunkat. Alapvetően a jó hír az, hogy az éjszakai órákban már tisztul a levegő, és holnap napos időt kapunk némi gomoly felhőképződéssel, helyenként intenzívebb felhőkkel, és már csak nagyon minimális eséllyel lehetnek záporok, zivatarok. Hajnalban viszont kifejezetten hűvös lesz, 10-16 fok között alakulnak a reggeli minimumok, a hidegre hajlamos helyeken akár 10 fok alá is mehet a hőmérő higanyszála, holnap délután pedig 22-27 fok valószínű. Az előttünk álló hétvége szombat napos időt tartogat átmeneti gomoly felhő képződéssel, egy-egy kisebb esővel, mérsékelt lesz a légmozgás, a minimum általában 10 és 16 fok között alakul, a csúcsérték pedig 25 és 30 fok között várható. Vasárnap se felhők sodródnak fölénk, képződnek is napközben többször, és egyre nagyobb eséllyel alakulnak ki vasárnap záporok, illetve zivatarok a helyenként megélénkülő, megerősödő szélben. Hajnalban 10-18 fok közé hűl a levegő, délután pedig 26-32 fok valószínű. A hétfő változó felhőzetet hoz, több órás napsütéssel, elszórtan kisebb záporral, zivatarral, megerősödő széllel. Az éjszakai hőmérséklet 15 és 21 fok között alakul, a legmagasabb nappali pedig már 23 és 31 fok között valószínű. Kellemes időt hoz a jövő hét kedd is, alapvetően napos időre számíthatunk. Intenzívebb lesz a gomoly felhőképződés, de alapvetően nem lesz zavaró, és minimális az esély a kisebb esőknek, záporoknak. Többfelé élénk lesz a szél, kedden hajnalban 12-18, délután jellemzően 24-31 fok valószínű, és tovább melegedik az idő, sőt a jövő hét közepétől számíthatunk majd intenzív melegedésre, hiszen szerdától 32-33 fokra készülhetünk, és a mostani prognózis szerint rekord meleggel búcsúzik és érkezik a következő hónap, hiszen július utolsó napján és augusztus első napjaiban nem lesz ritka a 36-37 fok sem. Alapvetően jövő hét kettől száraz napos időre számíthatunk, és ha hinni lehet a meteorológusoknak, akkor ott jövő hét végén még nincs vége ennek a kánikulának. Átmenetileg hétfőre 1-2-3 fokkal mérsékeltebb meleget kapunk, de így is 32-33 fokkal, és egy újabb hőhullám, egy hőkupola éri el térségünket augusztus 4-e tájéken, és bizony ott augusztus 5-e környékén 40-42 fokkal riogatnak a meteorológusok. Tehát most átmenetileg hűvös idő, jövő hét keddig, és jövő hét szerdától visszatérnek majd a 30 fokok, sőt augusztus első hetében akár 40-42 fok is lehet majd. Nézzük, hogy orvos-meteorológiai szempontból ez mit jelent. Hát a kettős front az sosem jó, hiszen több irányból kapja a szervezetünk a terhelést. Ez a kettős front akadályozza egyébként egyelőre a melegedést, és terheli a frontérzékenyek szervezetét. Alapvetően, amit terhelésként érezhetünk, az például A fejfájás, a görcsös jellegű panaszok, emésztési zavarok, ízületi problémák, ezek gyakrabban fordulnak elő, több lesz a szívritmus zavar, gyakoribb szívelégtelenség, nehéz légzés is jelentkezhet, és széles körben a feszültség, ingerlékenység, olmos fáradtság, szédülés is jelentkezhet, és megnő a szorongásos panaszoknak a valószínűsége is. Nagyon gyakori következményei az ilyen változó jellegű szeles helyzetben például annak, hogy ezek a tünetek még erősebben lépnek fel, gyakoribb lehet a szélsőségesen kiugró vérnyomás, időjárás eredetű szorongás. Nagyon fontos, hogyha idejük ezt megengedi, akkor a délutáni órákban is pihenjenek egy kicsit, ez fontos lenne.
0: Közlekedési hírek.
2: Az Útinform tájékoztatása szerint Muravidék közúti forgalma folyamatos, fennakadásról nem kaptunk hírt, de vezessenek nagyon körültekintően és óvatosan, hisz a rendőrség dolgozik, előre bejelentett sebességmérést az esti órákig a mai napon is tart, így érdemes körültekintően vezetni és betartani az előírt szabályokat. Ma egyébként a muravidéki autópályán állomásozik gyakrabban a mérőautó, legyenek óvatosak, jó utat, biztonságos célba érést kívánunk! Tizenhárom óra múlt 6:30 Lendván most erősen felhős az ég, és 19 fokot mutatnak a hőmérők. Legyen szép a délutánjuk, továbbra is jó rádiózást kívánunk. Halott pénzzel indítjuk ezt az órát, jön Tabáni István, itt lesz Keresztes Ildikó, és hamarosan George Michael a Queennel.
3: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

Somebody to Love, George Michael és a Queen közösen hozták ezt a dalt. 13 óra 23 perc van, nálunk most erősen befelhősödött, de egyébként már ezt is ígérték a meteorológusok, a többnyire felhős időt. A délutáni órákban elszórtan zivatarokkal, záporokkal számítani is lehet erre, a nappali csúcsérték pedig csupán 22-24 fok körül alakul. Délután folyamán 60-65% az esélye annak, hogy kialakulhatnak esők, záporok, így javasolt esernyőt, esőkabátot előkészíteni. Egyébként 21-23 fokra hűlt vissza a levegő, éjszaka pedig azért megint hűvös lesz, 10-12 fokra számíthatunk. És mivel felhős az ég, mérsékelt az UV index, 3-as értékű, ettől függetlenül azért a napsütéses időszakokban nagyon gyorsan ugrik meg, és bizony erős lesz az UV sugárzás. Hétvégére már kicsit kiegyensúlyozottabb időjárást ígérnek a meteorológusok, 1-2 fokkal melegebbet is. Hát a képen most tölti a nyaralását, elnézve egyébként fönt az Isztria, Kvárner öböl felső szakaszán is hasonlóan felhős, borongós az idő, de hőmérsékletben azért ott kellemes 27-28 fok van jelen pillanatban is. Számítani lehet arra, hogy helyenként még a vízhőmérséklet magasabb lehet, mint a kinti hőmérséklet, hiszen a szlovén tengerparton, tenger melléken a tengervíz hőmérséklete jelenleg kifejezetten kellemes, 25-28 fok között alakul, ami tökéletes alkalmat biztosít a strandolásra, nyári fürdőzésre. És hát, ahogy itt a szárazföldön, ugye változóan felhős, gyengén csapadékos időjárás jellemző, a tenger mellékre is az intenzív felhőzet, és néhány napot ott is várni kell arra, hogy stabilizálódjon a légkör. De egyelőre azt gondolom, hogy ennek a lehűlésnek nagyon sokan inkább a pozitív oldalát keresik, hiszen a kánikula után jól esett ez a felfrissülés, és higgyék el, hogy a következő, még intenzívebb hőhullám előtt jó, hogyha a szervezetünk gyűjt egy kis erőt, hiszen augusztus első hetében visszatérnek a 35 fok feletti hőmérsékletek, sőt, a mostani számítások szerint akár 40-42 fok is lehet. Ma viszont kellemes idő várható, és nálunk kellemes dalocskák, kifejezett nyári slágert hoz már is a TNT, itt lesz Geszti Péter, és hamarosan Dr. Béres Veréb Tomival, 13 óra 25 perc van.

Dr. Béres, Verép Tomé és az Ugye nem bántad meg, Zámbó Jimmy dal, ez szólt itt a Muravidéki Magyar Rádióban, 6 perccel vagyunk fél kettő után. Ma július 23-a van, és azért ennek a mai napnak is van jelentősége. Egyrészt ennek az évnek a 204. napjánál tartunk, és hivatalosan Lenke és Laborc napja van, ráadásul Szent Apollinaris ravennai püspök és vértanú napja is a katolikus egyházban, de híres születte például Raymond Chandler, amerikai krimiíró, 1888-ban született a mai napon. Szintén e napon született 1967-ben Philip Seymour Hoffman, Oscar-díjas amerikai színész, 1976-ban Polgár Judit sakk nagymester, a sakk történet valaha volt legjobb női játékosa, és szintén a mai napon született 1989-ben Daniel Radcliffe, angol színész, a Harry Potter filmek címszereplője. 2003-ban halt meg Cserháti Zsuzsa Emerton-díjas magyar énekesnő, 2011-ben pedig Amy Winehouse, 6-szoros Grammy-díjas angol, 2011-ben pedig Amy Winehouse, 6-szoros Grammy-díjas angol, soul, jazz és R&B énekes.

távúszó, a nemzetközi maratonúszó hírességek csarnokának a tagja, és az egyik legkiemelkedőbb extrém sportoló, aki pályafutása során számos történelmi és világrekordot állított fel. Nem olyan régen, pár napja, minden idők leggyorsabb férfi idejével úsztált a kanadai Ontario tavat. A zord a táv végére mindössze 11-12 fokosra hűlő vízben az 51 kilométeres távot Attila 16 óra 8 perc 48 perc alatt teljesítette, amivel megdöntette az eddigi férfi rekordot ezen az útvonalon, így ő lett az első magyar állampolgár, akinek valaha sikerült meghódítania ezt a tavat. És ezzel a teljesítményével már az 5. állomást pipálta ki a nemzetközi Stillwater 8 elnevezésű kihívásból, amelyből már csak 3 helyszín maradt hátra, az ő számára is, és az a terv, hogy ezeket teljesíti, a skóciai Loch Ness, az afrikai Malawito, valamint a bolíviai Titicaca tó. És hát azért Attilának vannak olyan mérföldkövei, sikerei, ami egyedülálló, például a Balaton átúszás, de nem keresztbe, hanem hosszába. 2008-ban ő volt a legelső úszó, aki hosszában megállás nélkül teljesítette a Balatonkenese és Keszthely közötti körülbelül 80 kilométeres távot, amelyet 25 óra 32 perc alatt küzdött le. Hogyha sikerül Attilát elérnünk, akkor természetesen készítünk majd vele beszélgetést erről az egyedülálló, szenzációs úszásról, amely ugye Kanadában volt, és majd mesélni fog, reméljük Attila arról, hogy egyáltalán ő hogy élte meg ezt a 16 órát a vízben, ami az elején még 21-2 fokos volt, és aztán 11-12 fokra hűlt. És ha már teljesítmények, rekordok, akkor Tadej Pogácsára figyel szerintem most egész Szlovénia, meg a világ is. A Tour de France keretében 2 órakor indul a mai etap, ez már biztos, úgyhogy érdemes az országúti kerékpáros versenyt is követni, illetve nézni. És ha már Balatont említettem, és Balaton átúszás, akkor ugye múlt héten elhalasztották az időjárás miatt, elvileg erre a hétvégére, utána járunk, mert hogy elvileg ma derül ki, hogy megtartják-e ezen a hétvégén. Nagyon sokan jelentkeznek egyébként a Balaton átúszásra minden évben, nem csak Magyarországra, hanem külföldről is, és éppen most látom friss hír, hogy ismét elhalasztják a Balaton átúszást. A szervezők tájékoztatása szerint az esemény tervezett új időpontja most augusztus 1-e szombat, hiszen az időjárás előrejelzés alapján a vízirendészet, a rendőrkapitányság egyetértett abban, hogy a hétvégére is bizonytalan, szelesebb, változékonyabb időt ígérnek a meteorológusok, így ezen a hétvégen sem tartják meg, hanem a tervek szerint augusztus 1-én rendezik majd meg a Balaton átúszást. Nálunk viszont minden megy a maga útján, úgyhogy hamarosan Robbie Williams után egy friss újdonságot mutatunk.

Ez a napi friss, én pedig Cseresnyi és Tünde vagyok, és egy kis country láz érkezik, nem is akárkitől, Néjótól. Mert hogy a háromszoros Grammy-díjas énekes, dalszerző és producer új fejezetet nyit pályafutásában. Megjelent a Highway 79 című 10. stúdióalbuma, amely egyben az első olyan nagy lemeze, amelyet a country zene inspirált. Az albumon Néjó a country műfaj elismert dalszerzőivel, illetve alkotóival dolgozott együtt. A Highway 79 természetes módon ötvözi a country történetmesélő hagyományait az R&B érzelmes hangzás világával. A 11 dalból álló korongot több a rajongók körében már népszerűvé vált kislemez vezette fel, köztük az, amit most újdonságként mutatok, a Simple Things című. Az énekes új country ikletésű zenei irányát lehet, hogy még szoknunk kell, de nagyon jó irány. Az énekes jelenleg Econ társaságában turnézik világkörüli koncertsorozattal, az új album pedig egy különleges jubileumi időszakban érkezik. Néjó idén ünnepli bemutatkozó lemeze az In My Own Words megjelenésének 20. évfordulóját, ugyanis a 2006-os album indította el világsztárrá válását. Két évtizedes karrierje során Néjó dalait világszerte több mint 23 milliárd alkalommal streammelték, 3 Grammy-díjat nyert, 5 brit listavezető kislemezt jegyzett és a kortárs popzene egyik legsokoldalúbb életművét építette fel. Repertoárja az R&B-től és a poptól, a szólon, a dance-en és a reggae-nát most már a country-ig ível, miközben dalszerzői érzékenysége továbbra is pályájának meghatározó védjegye marad. Úgyhogy érkezzem most Néjó, aki bizony country lázban ég, tőle érkezik az újdonság, ez pedig nem más, mint a Simple

0: zenei újdonságok. MMR.
1: A mi rádiónk.
2: És a Móra Vidéki Magyar Rádióban, igen, a háttérben már Cserháti Zsuzsa szólalt meg, hiszen az ő nevét említettem, e napon hunyt el a magyar énekesnő, és szintén a mai napon távozott az élők sorából Amy Winehouse. A hangjuk viszont itt van, és a dalaik is, úgyhogy ezt fogjuk felidézni a következő percekben. Hamarosan 14 órakor pedig lesznek friss hírek a délutáni hírszerkesztő Oleti Zsuzsanna, és ha velünk maradnak, akkor természetesen a következő órában csütörtök lévén 2:30-kor jelentkezik az apró hirdetés rovatunk, 3 órakor pedig terepjáró. Egyetlen téma mégpedig az aszálykárok, a tavalyi évi aszálykárok következménynek az enyhítéséről, ugye 8.450.000 eurót különítettek el. Most azt ígérik, hogy az első kártérítések augusztus végére megérkezhetnek. Erről készített egy összeállítást Jobbágy Klár, és ezt hallhatják majd 3 órakor. Tartsanak velünk!

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. A Szlovénországgyűlés igazságügyi bizottsága egyhangulag elfogadta a parlamenti vizsgálati törvényről tartandó referendum kiírásáról szóló rendelettervezetet, amely többek között előírja, hogy a népszavazásra október 11-én kerül sor. Az országgyűlés erről csütörtökön rendkívüli ülésén dönt. Az Európai Regionális Fejlesztési Alap összesen 5 millió 750 ezer euróval járul hozzá olyan projektekhez, amelyek támogatják a veszélyeztetett élőhelyek és a biológiai sokféleség megőrzését Szlovéniában, jelentette rövid közleményében a Környezetvédelmi és Területrendezési Minisztérium. Csütörtöktől ismét emelkednek az üzemanyagárak a magyarországi töltőállomásokon. A 95-ös benzin literenként bruttó 7, míg a gázolaj 9 forinttal kerül majd többe. Az árnövekedés vélhetően az Egyesült Államok és az Irán közötti háború, valamint a hormuzi szoros lezárása miatt növekszik. Korábban a szakértők úgy számoltak, nyáron nem léphet 600 forint felé a benzin, illetve a gázolaj literára, viszont akkor úgy tűnt, véget érhet a háború. Az orosz kőolajra vonatkozó árplafon módosításának egy évre történő befagyasztása biztosítja, hogy az orosz hadigépezet ne profitálhasson a piaci megrázkódtatásokból, jelentette ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke csütörtökön, miután az Európai Unió tagállamainak nagykövetei politikai megállapodásra jutottak a 21. Oroszország elleni szankciós csomagról. Az X-en közzétett bejegyzésében a bizottsági elnök közölte, hogy az új intézkedés csomag további 32 orosz bankot, kriptovaluta vállalkozást és olajkereskedelmi platformot vesz fel az uniós tranzakciós tilalom alá eső szervezetek listájára. Könnygázt vetett be és figyelmeztető lövést is leadott a lett hadsereg egy Belarus felől érkező bevándorlókból álló csoport feltartóztatásakor, közölték a balti ország fegyveres erői. A tájékoztatás szerint a katonák előbb könnygázt alkalmaztak, hogy megállítsák a csoportot. Miután annak tagjai továbbra sem tettek eleget a hatóságok felszólításainak és agresszíven viselkedtek, egy figyelmeztető lövést is leadtak a levegőbe. A csoport ezt követően visszatért Belarus területre. A spanyol rendőrség több Madridtól délre Toledo közelében fekvő település lakóit evakuálta, miután egy gyorsan terjedő erdőtűz lakóházakat veszélyeztetett. A Guardia Civil által közzétett felvételeken látható, ahogy a rendőrök házról házra járva felszólítják az embereket a távozásra, biztonságba segítik az idős lakókat, és átkutatják az ingatlanokat, hogy megbizonyosodjanak róla, senki nem maradt hátra.
2: Időjárás.
1: Észak felől ismét megnövekszik a felhőzet, és egyre több felé záporokra, zivatarokra lehet számítani. A szél északira fordul és megélénkül. Kora délután 22-27 fok között alakul a hőmérséklet, a tenger melléken 29 fok valószínű.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon, a forgalmi rendőrség a muravidéki autópályán végez ma gyakoribb sebességellenőrzést. Értesítés: augusztus 1-től naponta 5 és 20 óra között tilos lesz az előzés a 7,5 tonnánál nehezebb teherautók számára az A1-es autópálya Sentil, Maribor, Ljubljana, Koper és a H4-es gyorsforgalmi út Nános-Vörtojba közötti szakaszán. A rendelet visszavonásig lesz hatályban.
0: MMR.

0: Hunta nem fér el a lakásában, vagy épp újat keres? Hirdessen az MMR-en!
1: Hirdessen a Móravidéki Magyar Rádióban, erre most van remek lehetőség. A következő negyed órában várjuk hívásaikat, meg természetesen üzeneteiket, ha hirdetni szeretnének, tehát eladni, vásárolni, cserélni, ajándékozni, és ez lakossági apró hirdetés, akkor itt a remek lehetőség, éljenek vele. Nagyon sok üzenet érkezett, és nagyon sok hirdetés, úgyhogy elsődlegesen ezekkel a hirdetésekkel kezdünk. Már is mondom, hogy mi minden kerül, úgymond a piacra. Családi birtokeladó Zala-Szentgrót határában gondozott gyümölcsfákkal, szőlővel, a hívható telefonszám 00-3692-315-444-es. Warburg 353-as limuzin, 1981-es évjáratú, 45 ezer kilométerrel, garázsban tartott, rozsdamentes állapotban, vonóhoroggal, de motorhibásan eladó. A telefonszám 00-3630-519-5611.

Lentiben olcsón elvihető 200 darab tetőcserép és nagyobb mennyiségű len szőttesből készült gabona vagy takarmány tárolására is alkalmas zsák. A telefonszám 00 36 70 932 74 75. Régi motorokat, autókat vásárolnának, az ajánlatokat a következő mobilszámra várják: 00 36 30 553 77 66.

Ingyen elvihető kis cica zalalövőről, a hívható telefonszám 00 36 30 45 42 776-os. Szent Margit falván a falu központjában 942 négyzetméteres beépíthető terület eladó, a telefonszám 00 36 30 31 47 158.

Csigaölő futókacsák eladók Lenti Kápolnán, a hívható telefonszám 00 36 30 530 20 44-es. Vásárolnának Suzuki Ignisre baloldali napellenzőt, az ajánlatokat a 00 36 30 33 44 699-es mobilszámra várják.

Lenti környékén eladók nyúlketrecek etetővel, itatóval, jutányos áron és fürjtojást is árulnak. A hívható telefonszám 00 36 30 58 65 905-ös. Lenti környékén eladó 2005-ös 1400 köbcentis Fiat Seicento 4,5 literes fogyasztással 2027 április végéig érvényes műszakival irányára 120 ezer forint, a telefonszám pedig 00 36 30 877 07 21-es. Eladó szintén Lenti környékén 17-es trapézlemez, az információs telefonszám pedig 00 36 20 372 07 85.

Eladó Zenoa japán ipari fűkasza, három lóerős, Husqvarna motoros, ármegegyezés szerint, és ugyanitt keresnek Husqvarna 543 XP-típusú láncfűrészt, hibás, hiányos gép is érdekli a hirdetőt. Zalavár megye területéről várják az ajánlatokat, és itt árulják a japán ipari fűkaszát is. A telefonszám 00-3620-938-2921.

E-mailben érkezett a hirdetés, 120 négyzetméteres, négy szobás, teljesen felújított bioház, 1600 négyzetméteres telken, a Vas megyei Halogyon eladó, ára 165 000 euró, az információs telefonszám pedig 0036 30 716 89 64-es.

Vásárolnának Simpson robogót, a következő számra várják az ajánlatokat: 02-544-1184-es. Lentiben eladók műanyag szüretelő kádak, 150, 350 és 400 literesek, aztán Suzuki Vitara 4 darab nyári gumi, 3 fázisú villanymotor, ami 2 kW-os, 1400 fordulatú, és körfűrész tengely kompletten szintén eladó. A telefonszám 00-36-30-321-86-53.

Zala megyében eladó TZ4K traktorra és Rába kis traktorra való gyári keréksúlyok, valamint sörös dobozból készült napkollektor hőfokszabályozóval, ventilátorral. A telefonszám 00 36 30 23 23 713. És van még egy hirdetésünk: Alko önjáró fűnyíró, fű összeszedő eladó, valamint 40 literes egyfázisú kompresszor teljes felszerelése szintén eladó. A telefonszám pedig 00 36 30 897 53 84-es.

0: Az apró hirdetés finisébe érkeztünk, de minden igaz, akkor van éppen egy apró hirdetőnk. Jó napot kívánok, üdvözlöm.
1: Jó napot szeretnék én is hirdetni.
0: Igen.
1: Ha lenne egy Renault Megane kombi eladó.
0: Tehát egy Renault Megane kombi.
1: Egy 9-es dízel.
0: Igen.
1: Okmányok nélkül.
0: Igen.
1: És akkor lenne egy Devo kalosz, benzines.
0: Devo kalosz, igen.
1: Egy 4-es, szintén okmányok nélkül.
0: És egy 4-es, igen.
1: Olyan lenne Pannonia motorkerékpár eladó.
0: Pannonia motorkerékpár, igen.
1: Igen, az van egy T5-ös típusú.
0: Igen.
1: Egy TLT.
0: TLT.
1: És egy TLB, mint Béla, TLB.
0: Igen.
1: Mondnám, telefonszámot 30-as.
0: Igen.
1: 511.
0: 511.
1: 8009.
0: Rendben, és helyileg és Nagy Kanizsán árulja. Rendben, köszönjük szépen, hogy nálunk hirdetett. Nagyon szép délutánt önnek, minden jót, viszont hallásra. Tehát Nagy Kanizsán eladó egy Renault Megane kombi, egy 9-es dízel, személyautó papírok nélkül, aztán eladó egy Devo kalosz, ami benzines, egy 4-es motorral, okmányok nélkül árulják, és vannak motorkerékpárok, egészen pontosan Pannonia motorkerékpárok, egy T5-ös, egy TLT és egy TLB típusú. A telefonszám, ahol érdeklődni tudnak, 00 36 30 511 80 09. És egy perccel vagyunk már 14:30 után, ez volt a délutáni apró hirdetés sovatunk. Az imént elhangzott hirdetéseket honlapunkon is megtalálják, ott jó böngészést, hirdetni pedig jövő héten tudnak majd élő egyenes adásban kedden délelőtt 9:30-tól. Hirdetéseiket pedig e-mailben, messenger üzenetben bármikor elküldhetik, és természetesen az adások ideje alatt ezeket közzé tesszük. Köszönjük szépen, hogy nálunk hirdetnek, remélem a folytatásban meg minket hallgatnak, hiszen jön mindjárt a Norvéga, ha itt lesz Filó Csinszka, aztán a Berlin egy ikonikus dala, amit sokan szeretnek, hiszen egy remek filmzene, itt lesz Help Chris, Paulina, Simo Anna Mária, 15 órakor pedig jövünk majd az Egy Szem terepjárós hírünkkel, tartsanak velünk!

0: A csütörtöki hírmagazin jelentkezik, köszöntöm a hallgatókat, ezúttal egy témával várjuk Önöket. A tavalyi évi természeti katasztrófák országszerte sok helyütt tizedelték vagy semmisítették meg a termést. A károkat felmérték, de a gazdák azóta sem kaptak kárenyhítést. A napokban a Muravidéken járt mezőgazdasági miniszter ígéretet tett arra, hogy az illetékes intézményekkel felgyorsítja a tavalyi aszály és a fagy utáni kifizetésekhez szükséges összes eljárást. További részletek Jobágy Klárától.
1: Évről évre súlyos természeti csapások érik a mezőgazdaságban dolgozókat, hol a tavaszi fagy, hol a hőség, mikor a nyári viharok, jégesők teszik tönkre a gazdálkodók munkáját. Volt ebből a 2025-ös esztendőben is elég olyan, amiről kárfelmérés is történt. A károk összeírása után azonban pénz nem érkezett a termelőkhöz. A mostani látogatás során azonban a folyamat felgyorsítására érkezett ígéret az augusztusi első részletek kifizetésére, mivel a minisztérium javaslatára a kormány 8 millió 450 ezer eurót már elkülönített a 2025-ös esztendő aszályos időjárása okozta következmények felszámolására. A kedvezményezetteknek történő első kifizetések 2026. augusztusára vannak beütemezve. Ahogy a látogatás során is többször elhangzott, tisztába kell lennie mindenkinek azzal, hogy a természeti katasztrófák erősen befolyásolják a szlovén gazdaságok munkáját és jövőjét, emiatt fontos a lehető leghamarabb jogszerűen és átláthatóan segítséget nyújtani a kárvallottaknak. A minél korábbi kifizetés érdekében a szlovén agrárkereskedelmi ügynökségen gyorsított eljárásban ellenőrzik a jogosultságot és az egyes mezőgazdasági üzemek kártalanításának összegét. Ez idő alatt az európai szabályokat szem előtt tartva a minisztériumnak el kell végeznie az állami támogatási program bejelentéséhez szükséges eljárásokat is, ami a kifizetések egyik kulcsfontosságú lépése. Tény, hogy a tavalyi fagy után is sor került az összeírásra, s a minisztérium javasolta is 4,5 millió euró biztosítását ezen kártérítési intézkedésre, s további 360 ezer eurót pedig a károk 100%-ának a megtérítésére, de a folyamat időközben elakadt a bürokrácia útvesztőjében. A természeti katasztrófák okozta károk problémájára a kártérítés azonban nem lehet egyedüli megoldás. Fontos, hogy a szlovén mezőgazdaság éghajlatváltozással szembeni ellenálló képességének növelése érdekében a kártérítések mellett egyre több olyan hosszú távú intézkedést is megpróbáljunk finanszírozni, amelyek megakadályozhatják a természeti károkat. Ezek közé tartozik az öntöző rendszerek fejlesztésének előmozdítása. A jégeső elleni védelembe való beruházás, valamint egyéb olyan beruházások támogatása, amelyek csökkentik a kockázatokat és növelik a mezőgazdasági termelés ellenálló képességét az egyre gyakoribb szélsőséges időjárási eseményekkel szemben. Az egyik ilyen leghatékonyabb intézkedés lehet például a mezőgazdasági termelés bebiztosítása. A terménybiztosítás ösztönzése érdekében a díjaknak már 70%-át társfinanszírozza a minisztérium, s ahogy a látogatás során is elhangzott, mezőgazdasági termelés fenntartása érdekében a természeti katasztrófák esetében fontos a gyors és hatékony reagálás.

lennék. Hát jártunk jó sok országban ennek a dalnak a segítségével, ez volt a Honey Beast és Dániel Figergő, Prágától Rómáig, Firenzéig, nagyon sok várost bejártunk ezzel a dalocskával, és egyébként a videoklipeket is itt forgatták, a videoklip egyes részleteit. De akkor most menjünk a tengeren túlra, és nézzük meg, hogy ha már nyári időszak, akkor ott mi a kedvenc. Egy biztos, hogy a tengeren túlon a vaníliafagyit szeretik a legtöbben és a legjobban, mert a vanília íz messze a legnépszerűbb az Egyesült Államokban, akár a jégkrémet, akár a fagylalt fogyasztást nézzük, ez derült ki egy friss összefoglalóból, amely az Amerikai Nemzeti Fagylalt Naphoz kapcsolódóan jelent meg. Úgyhogy vezeti a vanília fagyi ezt a listát, jócskán lemaradva mögötte a második legnépszerűbb a csokoládé fagyi, a harmadik legkedveltebb fajta a csoki darabos kekszes vanília fagyi, és az első 10 között szerepel még a csokis kekszes, a brownis csokoládé, a mogyoróvajas, a csoki darabos mentás fagyi, vagy éppen a kávés, az epres és a cseresznyés. Mindenkinek azt ajánlják, egyébként, hogy aki még soha életében nem kóstolt jégkrémet vagy fagyit, akkor igenis a vanília ízűvel érdemes kezdeni, mert a hagyományos márkák és a hagyományos ízek, azok őrzik a népszerűségük töretlenségét. Egyébként az Egyesült Államokban július 19-én tartották a Nemzeti Fagylalt Napot, és ebből az alkalomból készítették ezt a felmérést. Kiderült, hogy a legnépszerűbb íz a vanília íz. Úgy tűnik, hogy most délutánra azért olyan fagyizós időjárás kerekedett, hiszen nálunk kisütött a nap, és most már 20 fok fölött van a hőmérséklet, de nem csak Lendvára jellemző a napsütés, hanem alapvetően az ország nagy részére már a napsütés, jobbára a napsütés jellemző, időnként megnövekvő felhőzettel, de kellemes 23 fokot mutatnak most a hőmérők, az óra pedig 15 óra 10 percet. Meninger Marcival jövünk, és a Sose Hol nevű formáció közös dalával itt lesz Mező Misi a Zaporozseccel, jön David Guetta Jennifer Lopezzal, és hamarosan a Random Trip is zenélni fog. Tartsanak velünk!

0: Ez ott a Random Trip, és a Benned a fény, és ebben a kis állatban egy remény sugár csillant meg a kutatók előtt. Ugye az Adria most nagyon keresett helyszín, tele van turistákkal, akik pihennek, nyaralnak, és néhány nappal ezelőtt ugye egy játékos delfinről számoltunk be, aki a fürdőzők közé ment be, megszerzett egy strandlaktát, és egy picit játszadozott. Most viszont egy másik ritka vendég bukkant fel az Adrián, egészen pontosan az Adria észak-dalmáciai részén, a horvátországi Pasman szigetének keleti partjainál. Egy szemtanú a hétvégén egy mintegy 2 méter hosszú szürke mediterrán barátfókát látott. A bejelentésről a Plavi Sviet, vagyis a Kék Világintézet számolt be. A szakemberek egyelőre nem tudták megerősíteni, hogy valóban a világ egyik legritkább fókafajáról van-e szó, ezért arra kérték a térségben hajózókat, fürdőzőket, hogy minden újabb észlelést azonnal jelezzenek. Amúgy a mediterrán barát fóka egykor gyakori lakója volt az Adriai tengernek, mára azonban szinte teljesen eltűnt a horvát partokról. Horvátországban nincs bizonyítottan állandó és szaporodó állománya a barátfókának. Az elmúlt 2 évtizedben ugyanakkor több alkalommal is láttak magányosan kóborló példányokat. Amúgy a mediterrán barátfóka a világ egyik legveszélyeztetettebb tengeri emlőse. A kifejlett állatok hossza elérheti a 2,7 métert, tömegük rendszerint 240 és 300 kg, de például a nagyobb hímek akár a 400 kilót is elérhetik. A horvát népnyelvben tengeri embernek, tengeri medvének és tengeri barátnak is nevezett állat, főként halakkal, polipokkal, rákfélékkel táplálkozik, pihenő helyéül pedig, illetve az utódai világra hozásához ma már többnyire nehezen megközelíthető tengeri barlangokat választ. A faj világszintű állományát 800 és 1000 példányra becsülik, tehát nagyon kevés van belőlük. Legnagyobb csoportjai Görögország, Törökország, Ciprus partjainál élnek, kisebb állományt láthatnak a turisták az Atlanti-óceán keleti részén, Madeira, Mauritánia, Nyugat-Szahora közelében, ott még maradtak fenn példányok. A mediterrán barátfóka az Adrián 1935 óta élvez védelmet. Horvátországban pedig ma már szigorúan védett fajnak számít, tehát tilos befogni, megsebesíteni, elpusztítani, üldözni vagy szándékosan megzavarni, és pihenő, illetve szaporodó helyeit sem szabad háborgatni. A barátfóka alapvetően nem keresi az emberekkel való konfliktust, de nagy testű vadállat, amely megijedhet és védekezhet, hogyha sarokba szorítják, vagy túl közel mennek hozzá. Ezért sem a vízben, sem a parton nem szabad megközelíteni, megérinteni, etetni, vagy a tenger felé terelni. Hogyha találkoznak, már pedig előfordulhat, hogy találkoznak barátfókával az Adrián, akkor találkozás esetén biztonságos távolságot kell tartani, kerülni kell a zajt, a hirtelen mozdulatokat és a tömeges gyülekezést. Nem szabad elzárni az állat útját a szárazföld és a víz között, barlangban pedig szabadon kell hagyni neki a kijáratot. Csónakkal vagy akár bármilyen más vízi járművel sem szabad, és nem is ajánlott követni. Minden hiteles észlelés egyébként értékes információ lehet a kutatók számára, és segíthet annak megállapításában, hogy ez a mediterrán barátfóka hosszabb távon visszatérhet-e az Adriai tenger horvátországi térségébe. Minden esetre a hétvégi észlelés bizakodásra ad okot a kutatók tekintetében, és nyilván a turistákon is múlik, hogy ők mennyire érzik biztonságosnak mondjuk a horvát tengerparti szakaszt, aki pedig éppen Pasman szigetén nyaral, pihen, vagy oda készülődik, hát járjon nyitott szemmel, mert biztos távolságból akár fel is lehet fedezni ezt a gyönyörű szép barátfókát, akik valóban barátságosak, hogyha mi is barátságosak, és kellően távolságtartóak maradunk velük szemben. Úgyhogy az Adria tele van csodával, és hozhat meglepetést, akár egy vagy két hetes nyaralás is, akár egy ilyen találkozás kapcsán is. Önök pedig itt a folytatásban remek zenékkel találkozhatnak. Daniel Figergő és az Utazók jön, aztán itt lesz DJ Szatmári, Nicky Jam jön, Notár Miri, itt lesz Blanche, a Zaporozsetszer, és utána lejátszuk a hét zene számát.
1: Hosszú volt az este, és te nem jöttél.

A hét zeneszámát hallották a Blaha Louisianától, 3 perccel vagyunk 3:44 után, jön Horányi Júli, aztán itt lesz Luis Fonsi, a Solvév, Kovászkék, 16 órakor lesznek friss hírek, 4:45-kor pedig a visszapillantó jelentkezik, egy 2016-os eseményt idézünk vissza, tartsanak velünk!

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Aleti Zsuzsa hírszerkesztő. A korrupció megelőzéséért felelős bizottság az ajándékozási protokollról és a protokolláris darabokról szóló éves jelentésében hangsúlyozza az átláthatóbb és egységesebb szabályozás szükségességét. Sürgeti egyben a különösen értékes ajándékok, például drága ékszerek és luxuscikkek sorsának tisztázását, javasolva azok nyilvános értékesítését és a bevételek költségvetésbe vagy jótékonysági célokra történő átirányítását. A nagyértékű ajándékok közül kiemelkedik egy 35 ezer euró értékű ékszer, amelyet tavaly vettek nyilvántartásba, tettem a közé a KPK. A bizottság elvárja az ajándékokról szóló adatok pontos vezetését, elkerülve a protokolláris ajándékjog címével való esetleges visszaéléseket. Az ajándékok nyilvántartásba vételi értékhatára jelenleg 50 euró, amit a tisztviselőknek szigorúan jelenteniük kell a KPK felé. Orbán Viktor amerikai útja a futballvilágbajnokság mellett washingtoni politikai kitérőt is rejtett. A Washington Examiner szerint a volt magyar miniszterelnök a Fehérházban és az amerikai külügyminisztériumban járt. Az amerikai lap július 21-én az ügyet ismerő forrásra hivatkozva azt írta, hogy Orbán az előző héten Washingtonban felkereste mindkét intézményt. A látogatás már azután történt, hogy Orbán elveszítette a miniszterelnöki tisztséget. Arról nincs ellenőrizhető adat, kivel találkozott Orbán. Tárgyalt-e Donald Trump-pal vagy Marco Rubio-val, illetve miről eshetett szó. A Fehérház nem kommentálta az értesülést, a külügyminisztériumtól pedig a lap választ kért. A horvát politikai és közéleti szereplők vagyonosodása, valamint a tisztségviselők által birtokolt hatalmas ingatlan portfóliók rendszeres témát jelentenek déli szomszédunknál. Az ingatlanok bejelentésére és az azokból származó jövedelmek adózására vonatkozó szabályok szigorúbb ellenőrzés alá kerültek, különös tekintettel azokra a piaci trendekre, amelyek miatt az állami vezetők és politikusok állami tulajdonú ingatlanok rendkívül kedvezőek, kedvezményes bérlésével is a figyelem középpontjába kerültek. A 12 legtehetősebb horvát tisztviselő összesen 242 ingatlannal, köztük lakásokkal, házakkal, építési telkekkel és termőföldekkel rendelkezik. Az állítás a horvátországi vagyonnyilatkozatokból származó, széles körben ismerté vált tényekre utal. Ismét napirendre került az ukrajnai háború diplomáciai úton történő lezárása, miután Manilában találkozott egymással Marco Rubio, amerikai külügyminiszter és orosz hivatali partnere Szergej Lavrov. A Rubio-Lavrov találkozóra az ASEAN országok csúcs találkozóján került sor, azonban mindössze 35 percig tartott. Marco Rubio amerikai közvetítést ajánlott az ukrajnai háború lezárásával kapcsolatban, Szergej Lavrov pedig ismertette Moszkva feltételeit. Rubio és Lavrov 2025 óta negyedszer tárgyalt személyesen. Korábban Riadban, Kuala Lumpurban és New Yorkban találkoztak.
2: Időjárás.
1: Délután észak felől megnövekszik a gomoly felhőzet, és egyre több felé záporokra, zivatarokra lehet számítani. A szél északira fordul és megélénkül. A csúcs hőmérséklet 22-27 fok között alakul, a tenger melléken 29 fok valószínű.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön továbbra is zökkenőmentes a járműforgalom. A közlekedési rendőrség a Muravidéki autópályán végez ma gyakoribb sebességellenőrzést.

0: Na és te mi leszel, ha nagy leszel?
1: Biztos, hogy űrhajós, mert tudod, nekem már nagyon hiányzik a nagypapám.
2: Visszapillantó. Válogatás a Muravidéki Magyar Rádió archívumából.
3: 2016. július 22-én a Jakab napi rendezvények keretében mutatták be Cár József második eresztés Dobronaki adomák című legújabb könyvét. Kovács Sándor összeállítása következik.
4: Feri szomszéd szokta mondani, hogy 60 éven felüli ember csak fél napot dolgozzon. Vagy délelőtt, vagy délután. De sosem délelőtt is, meg délután is. Ez egy dobronaki adoma volt, méghozzá a bölcs adomák fejezetből. Ilyen és hasonló történeteket, bölcsességeket és adomákat hallhatott tegnap a dobronaki közönség a helyi kultúrotthonban, ahol Cár József második eresztése került bemutatásra. De ezek előtt mást is hallhattak.
5: Bor, bor, bor, bor, nincsen olyan bor, mint a dobronaki bor.
4: A bemutatót ugyanis a dobronaki nótázok tették színesebbé. Magát a kötetet pedig a szerző és a szerkesztő mutatták be. Dr. Bence Lajossal, a kötet szerkesztőjével beszélgettem a bemutató után.
6: Mennyire nehéz egy ilyen könyvet szerkeszteni, amikor az ember végül is végigneveti, vagy annyiszor átolvassa, hogy akkor a végén már csak úgy átmegy a kis szövegeken, történeteken?
7: Hát az utóbbi van, mert könnyű ilyen történeteket, mert nagyját már előbbről ismerte, ezeket már úgy nagyjából én hallottam, pedig hát úgy ismét 150 adoma gyűlött össze, és a korábbiakban úgy szintén. Mit mondjak, azt tudom mondani, hogy újra és újra az ember előveszi meg, ha valamiben teljesen nem tiszta, akkor újra elolvassa, de mindig jó újra és újra kézbe menni, újra és újra föllapozni, és szinte mindig talál benne az ember olyat, amit esetleg először nem úgy olvasod, vagy nem úgy értett.
6: 152 adom, a kis történet van ebben a könyvben. Van olyan, hogy kedvenc? Lehet egyáltalán olyanról beszélni, hogy kedvenc?
7: Igen, nekem a kedvencem azok, amik a hegyen történnek. Kár, hogy itt most az est folyamán nem sok hangzott el ezekből. Utaltam viszont arra, hogy mintha kicsit komolyabb dolgok is lennének most már ebben a... Az első az inkább ilyen sketch gyűjteményre hasonlít. Itt még már egész komoly... A meghatározó az is persze, hogy több család adoma van benne, anekdotákat mondtam én már, hiszen úgy érzem, hogy adomában van egy ilyen, hogy inkább szórakoztató, mint komoly. A édesapa szerepe az itt ilyen szempontból meghatározó, hiszen nagyon bölcs embernek az arca képen mutatkozik ezekből az adomákból. Szinte amikor megszólalok, akkor mindig valami életbölcsességet mond. Tehát úgy éreztem, vagy úgy ismertem meg az édesapát, bár nem értem meg a 90 évet, mint én édesapám, de mégis egy nagyon bölcs emberről lehetett szó. Ugyanakkor nagyon szellemes ember, hiszen ezeknek az adomáknak, anekdotáknak éppen az adja meg a spiritusát, hogy a végén mégis van egy poén, mégis robban valami a végén, úgyhogy... hogy az is benne van.
6: Múltkor az első kötet után megjósolta, hogy lesz második, lesz harmadik is?
7: Én beleírtam az előszóba, illetve a ajánlásba, hogy mivel ugye Arany Jánosnak is a Toldi trilógiában mindig hiányzott egy darab, és akkor valaki azt mondta neki, hogy ha megírtad az elejét és a farkát, akkor írd meg a közepét is, és akkor így keletkezett a Toldi szerelem, mert ugye hát a szerelem az valahol közepén van, az ember élet közepén helyezkedik el. Toldi estjei ugye a haláláról szól és a befejezésről szól. Úgyhogy én nagyon remélem, hogy ha bár a harmadik lesz, hogy ez a sorozat még folytatódhat, akár a negyedikkel is, és úgy gondolom, hogy itt az érdeklődésből is így. Tehát az ritkán van ennyi ember rendezvényeken, most különösképpen könyvbemutatón. Ritkán van ennyi ember, és ennek nagyon kell örülni a szempontból is, hogy egy újabb alkotása született meg ennek a mi kis irodalmi termésünknek, ami ugye nem kimondottan irodalmi ihletettségű dolgokról van szó, de néprajziról nyilvánvaló.
4: Nézzünk még egy adomát. Gyura bácsi, amikor az orosz fronton töltött idejéről mesélt, sokszor mondta, hogy bizony többször úgy volt, hogy nem is töltöttünk, csak lőttünk. A bemutatón Czár Edit és Zadravec Szekeres Ilona jóvoltából a közönség is csemegészetett az aromákból. Mi pedig a szerzőt, Czár Józsefet kérdeztük.
6: Valaki, aki azt mondja magáról, hogy nem író, most már kint van a második kötet, és ez is nagy siker. Hogy kommentálja ezt?
8: Hát, érthetetlenül, mondjam őszintén. Valóban valahogy az ember az írókra föl tudott nézni, ugye, hogy hát ez író, ez költő, ez. Hát én meg ugye nem úgy gondoltam ezt, amikor nekiálltam ennek a dolognak. A Lajos barátom azt mondta, te József, ez annyi benned van ebből a viccekből, meg ebből az anekdotából, jó lenne leírni. Hát aztán, hát mondom, Lajos, hát ilyen, hát írd le azt, hogy majd akkor megnézzük, ami jó, meg lesz, ami még nem lesz. És akkor, mikor az elsőnek igen, akkor a sikere volt, hogy egyik hónapban a legjobban keresett könyv volt a Lévei könyvtárban, amit nevetséges volt számomra. Akkor mondom, érdekes volt az is, hogy a Vámfiban is eladták a könyveket, nem tudom, hogy a 20 darab maradott az egészbe, a 700-ból, nagyon egy 200-ot talán is adtunk a szponzoroknak. Úgyhogy ez is egy érdekes dolog volt, és akkor így kezdődött ez a második része. Még akkor mondom, akivel sokkal találkoztam, akkor mindenki azt mondta, Józs, hát nem írtad le a szüleid, anekdotáid a nagyszüleidnek, meg hát neked is mennyi van, hát ezt még le kellene írni aztán. Akkor így elkezdtem így osztogatni, hogy a tartalmilag, és akkor így született meg ez a 150, jól tudom, 53.
6: Hogy készült egy ilyen könyv? Mert ugye általában az anekdoták azok úgy vannak, hogy társaságban, kocsmában, hegyen, pincében jönnek elő, hogy alkalomra. Vagy valamilyen eseményről az embernek eszébe jut. Mikor leül, hogy most akkor leírom. Nehéz őket előhívni?
8: Talán az a legjobb, hogy le kell írni a poént. Szóval nem lehet most leülni, aztán most megírjuk az anekdotát. Én úgy csináltam, hogy leírtam a poénokat, mit tudom, egy 20 darabot, aztán akkor, mikor éppen úgy kedvem volt, én általában reggel korán fel szokok kelni, aztán akkor reggel, még a család alszik, akkor én azt egy 8 óráig, fél 8-ig akkor írogatom. Úgyhogy most azt mondjuk, hogy most hazajöttem, ma nem tudom honnan, és akkor most leírok egy poént, az nem, úgy nem jön össze, inkább úgy jön össze, hogy mikor kétszer elmeséled a társaságnak, és akkor ez most már jó. Különösen én szerettem is azt nézni, hogy fogadta a társaság, mert hogyha a társaság nem fogadja, akkor nem jók a poénok. Nem? Itt a bemutatáson is még lehetett azt látni, hogy fogadja, hogy melyikek azok a poénok. Meg ugye sokan azt mondják, hogy Józsi, egészen mások az anekdoták leírva, meg mikor én elmondom. Hát ugye persze az is biztos, az élő szó az más sem, mint a könyvben.
6: Az képest, hogy júliusban ilyenkor általában ritkábban szoktak könyvbemutatókat tartani, mégis telt, hát azért ez ritkaság, de megkérdeztem mondjuk a szerkesztőt, tehát Bence Lajostól, azt mondta, az ő kedvenc történetei azok, amelyek a pincében, a borozás közben történnek. Az írónak melyikek a kedvenc történetei? Van ilyen?
8: Hát igen, azok is, amik ott történnek, de mi különben van egy 12 tagú ilyen társaságunk, családunk, akik általában havonta egyszer szokunk találkozni, és akkor ott ilyen dolgok, már mondják, na Józsi, mik az újak, mik a dolgok, és akkor azokat én el szokom mondani. Aztán ott, én nem tudom, én a pincében talán nem is annyira, nem, én nekem a pincében nem jöttek annyira elő ezek a dolgok, inkább otthon, vagy a ház körül, vagy az öregekkel, vagy idősebb bácsikkal. Én például még a Dornoki Pálinka főzők működtek, én ott tudtam maradni 2-3 óra hosszat egy érdekes embernek az anekdotáin meg a mesét.
6: Bence Lajos azt mondta, hogy szerinte lesz, és reméli is, hogy lesz harmadik rész. Lesz?
8: Én úgy gondolom, hogy lesz még valami, de talán nem ilyen anekdota dologban lehet, hogy másra gondolkodok, de ez még egy kicsit legyen titok, mert hát azért nem, azért 2 évig kellett ezen sokat dolgozni, hogy így elkészült, meg hát most azért egy kicsit meg is kell pihenni. Gondolkodunk valamiről, meg bízunk benne, hogy talán még lesz valami.
4: És végezetül jöjjön még egy adoma. A kórházban apám a főorvossal a smarnica borkáros hatásáról vitázott. Az orvos azt mondta neki, hogy aki smarnicát fogyaszt, annak idővel megromlik a látása. Apám azt felelte, hogy Dobronakon akkor már a fél falu vak volna. 3 adomát hallhattak, kedves hallgatóink, 150 még vár önökre. Ezért, ha tehetik, vegyék kezükbe a második eresztés Dobronaki adomák című könyvet, és érezzék jól magukat. Visszapillantó.
2: Válogatás a Muravidéki Magyar Rádió archívumából.
9: Muravidéki Magyar Rádió. A régióban az első.

Ez volt az Imagine Dragons, és mindjárt jön egy régi klasszikus, a 80-es évek egyik nagy slágere, és hát olyan előadók, akiket szeretünk, és nosztalgiával hallgatjuk őket, Hungária, Komár Laci, Krisz Rea, ők színesítik ezt a délutánt. Egészen 17 óráig zenélni fogunk, most egyébként 4 perccel vagyunk fél 5 után, és egészen kellemes idő kerekedett egyébként. Délutánra 24 fokva jelenleg Lendván, és vannak ugyan felhők az égen, de azért a napsütés kapja a főszerepet. Több helyütt az országban egy jó fél órával ezelőtt leszakadt az ég, Nova Mesto, Posztolyna térségében szakadt az eső. Posztolynán már megszűnt, ott kisütött a nap, Nova Meston viszont még mindig esik az eső, de több helyütt, főleg a hegyvidéki területeken most is a csapadék jellemző, másút változóan felhős vagy derült az idő, jellemzően a hőmérséklet most 17 és 29 fok között alakul országosan, lent a tenger melléken Portorosban mérik a legmagasabb értéket, ott is részben felhős az ég. Javulni fog alapvetően az időjárás, a hónap végére pedig visszatér a kánikula, úgyhogy átmenetileg a hétfőn érkezett hidegfront után már tartósabban melegszik a levegő, és a jövő hét második felére térhet vissza a hőség, tehát újra tölt az időjárás, és újra töltődik a kánikula. Ugye a napokban átvonult a hidegfront, és némileg most egy picit fellélegezhettünk utána, átmeneti felfrissülés tart még egy-két napig, aztán július utolsó napjaira visszatér a forróság, de ott nincs megállás, mert ami még jó hír, hogy az éjszakák frissebbek lesznek, tehát az átmenetileg még segíteni fog. Aztán a mostani prognózis szerint augusztus még melegebbel indít, ott érkezik egy nagyon erőteljes hőhullám 36, 37, 38 fokkal, és azt követően néhány napig akár 40-42 fok is lehet nálunk. Reméljük, hogy ez a prognózis addigra átíródik, minden esetre már szerintem a 37-38 fokkal is bajlódunk, úgyhogy most érdemes kihasználni a hidegfront utáni nagyon kellemes levegőt, legyenek minél többet kint, és hogyha halaszhatatlan munkájuk van, akkor ezt érdemes még erre a pár napra a kinti munkákat időzíteni, mert aztán tényleg ismét visszatér majd a kánikula, és egy újabb hetekig tartó hőhullámra lehet számítani. Nálunk pedig jó zenékre, úgyhogy tartsanak velünk. Lebár Teodora hangtechnikus, itt a mikrofonnál pedig a műsorvezető Cseresné és Tündét hallják. Most 16 óra 37 perc van.

0: Reklám. Tekintse meg ön is a hagyományos gabonabetakarítást az aratástól a kévekötésen keresztül egészen a cséplésig, lovakkal vagy korabeli cséplőgéppel.
1: Látogasson el Domonkosfára a hagyományos aratásra és cséplésre.
0: Bemutató július 25-én szombaton 9 óra 30-tól a Domonkosfai portánál.
1: 13 órakor muravidéki búza összeöntés a magyarok kenyeréhez.
0: 13.30-tól kultúrműsor.
1: Népzenei előadások.
0: Néptánc bemutató.
1: Pál Kriszti énekes fellépése.
0: Tambura zenekar Horváth Zsidányból.
1: Duo Teo.
0: Lesz kis vonatozás, gasztronómiai kínálat, a legkisebbeket pedig arcfestés és légvár várja.
1: Egésznapos kikapcsolódás Domonkosfán minden korosztály számára, ahol a hagyományőrzés, a közösségi élmények és a muravidéki vendégszeretet találkozik.
2: Július 26-án felpesdül Dobronak. Jön a Jakab napi vásár és búcsú. Kézműves és házi finomságok, hűsítő italok, élőzene, nótaszó, fakörhinta és lovashintós kocsikázás várja a kicsiket és nagyokat. Jakab napi vásár és búcsú július 26-án reggel 8-tól délután 2-ig a Szent Jakab templom előtt Dobronakon.

0: Muravidéki Magyar Rádió.
1: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
2: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. A szlovén országgyűlés mai rendkívüli ülésén a képviselők október 11-ére törvényhozási népszavazást írtak ki a parlamenti vizsgálati törvény módosításáról. A referendum kiírásáról szóló rendeletet 57 képviselő szavazta meg, ellene senki sem voksolt. A népszavazási kérdés így hangzik. Támogatja-e ön a parlamenti vizsgálatról szóló jogszabály módosításáról és kiegészítéséről szóló törvény hatályba lépését, amelyet az országgyűlés a 2026. május 26-ai ülésén fogadott el? A törvénymódosítás célja a parlamenti vizsgálatok lefolyásának gyorsítása és a folyamatok hatékonyságának növelése volt. A változtatások azonban heves vitákat váltottak ki, mivel a kritikusok szerint a törvény gyengíti a megvizsgált személyek jogi védelmét, beleértve az alkotmánybírósági vagy bírósági felülvizsgálat lehetőségét. A referendum előkészítési folyamata szeptember 1-én kezdődik, értesült az STA. Az Orbán kormány mintegy 1 milliárd eurós, 3,25%-os kamatú, szabad felhasználású hitelt adott az Exim Bankon keresztül Észak-Macedóniának, ezért a kormány feljelentést tett. Magyar Péter miniszterelnök rámutatott. Ez jóval kedvezőbb annál, mint amilyen kamattal a magyar cégek és a magyar emberek hitelhez jutnak, de annál is, amennyiért a magyar állam vesz fel hitelt. Példaként a Paksi atomerőművet említette, amelynek kapcsán Magyarország ennél jóval magasabb kamat mellett jutott forráshoz. A hitel teljes kockázatát 100%-os magyar állami kezesség fedezi, miközben az Exim Bank az érintett országot jelentős kockázatúnak minősítette. A kormányfő ismertetése szerint az ügylet több mint 90 milliárd forinttal terheli a magyar költségvetést. A politikus szerint nagy titkolózás övezte az ügyletet. Ezt az is bizonyítja, hogy a magyar nyilvánosság a második 500 millió eurós hitelrészletről előbb értesülhetett az Észak-Macedon miniszterelnöktől, mint a pénzt biztosító Orbán kormánytól. Uniós diplomaták a Reuters hírügynökségnek azt nyilatkozták, hogy Görögországgal kompromisszum született az orosz cseppfolyósított földgázra vonatkozó korlátozások enyhítéséről. Athén mentességet kapott arra, hogy hajózási vállalatai továbbra is szállíthassanak LNG-t az északi sarkvidékről. Görögország meghatározó szereplője az európai LNG szállító hajópiacnak, és globálisan is a legnagyobbak közé tartozik, Japán, Kína és az Egyesült Államok mellett. A szankciós csomag technikai véglegesítése még csütörtökön lezárult, ezt követően írásbeli eljárás keretében hivatalosan is elfogadják. Nukleáris megállapodást kötött az USA és Szaúd-Arábia. A békés célú nukleáris felhasználási egyezményhez egy biztosítéki megállapodás is kapcsolódik. A megállapodás jellegéről és aláírásáról az amerikai energiaügyi minisztérium adott ki rövid közleményt, ami szerint Chris Wright, amerikai energiaügyi miniszter és Abdulaziz bin Salman herceg, a szaudi energiaügyi miniszter írta alá a dokumentumot.
0: Időjárás.
2: Az esti órákra lecsökken a csapadék esélye, és a felhőzet is szakadozni kezd, így nyugodt, de hűvösebb éjszaka várható. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 7 és 13 fok között alakul. Pénteken többnyire derült lesz az ég, de keleten időnként több lehet a felhő. Notranskon megélénkül az északi szél, a tenger melléken pedig a bóra, amely napközben fokozatosan alább hagy. A csúcshőmérséklet 22 és 27 fok között váltakozik majd.
1: Közlekedési hírek.
2: Vidékünkön zöggenőmentes a járműforgalom, a közlekedési rendőrség a Muravidéki autópályán végez ma gyakoribb sebességellenőrzést.

Kedves hallgatóink, népzenei adásunkban ezen a héten a kiváló fiatal zenészekből álló Turai zenekar, az Agyva Banda felvételei szólnak. Tartsanak velünk csütörtökön este 17:00-től.

Diaz Menta és Szécsi Böbe és a Part című dal, ezzel indultunk neki ennek az órának, 17 óra 9 perc van. Puff Daddy érkezik Chasey-vel, Mező Misivel, Horváth Tomival, és hamarosan Gustavo Lima is jön a balladával, de előtte nézzük, hogy miért népszerűek manapság a buta telefonok, mert hogy visszatérnek idézőjelesen a buta telefonok, ráadásul a Z generáció vezetésével. Miközben, hogyha jól belegondolunk, akkor az algoritmusok, a görgetés, az állandóan bepittyenő értesítések uralják a mindennapjainkat. Emellett egy meglepő technológiai ellenkultúra kezd teret nyerni egész Európában. Ez az úgynevezett buta telefonok, vagyis a klasszikus nyomógombos készülékek, amelyek legfeljebb telefonálásra és egyszerű SMS-ek küldésére alkalmasak, és ezek most valódi reneszánszukat élik. Korábban főként politikusok, IT-s szakemberek, digitális minimalizmust követő felhasználók körében volt népszerű ez az irányzat, de mára ugye sokak számára fontossá vált a mentális egészségnek a védelme, illetve hát valamennyire az én időnek a visszaszerzése, úgyhogy nem véletlen, hogy nagyon sokan e felé nyúlnak most. És bizony ennek a generációnak, az ének generációnak ez lett most a mozgató rugója, hogy visszahozza ezt a fajta trendet. Az én generáció ugye 1997 és 2012 között születetteket nevezzük Z generációnak, bár pontosan ők az első teljesen digitális nemzedék, és éppen ők azok, akik talán a legerősebben érzik a technológiai túlterheltséget. Világszerte pedig egyre népszerűbb az Analóg 2026 mozgalom, amely a flippes vagy nyomógombos telefonokat az önkontroll és a tudatos életmód szimbólumává emelte. Tehát a hangsúly ma már nem a még nagyobb kijelzőn, vagy a még több megapixelen van, hanem olyan eszközökön, amelyek valamelyest korlátozzák a felhasználókat a szó jó értelemben. És hát szerencsésen ráéreztek erre ugye a gyártók is, úgyhogy a nagymárkák már gyorsan reagáltak. A Nokia telefonokat gyártó HDM jelentős növekedéssel számolt a retro modellek iránti keresetben. A Nokia 3210-es például most újra nagyon népszerű, különleges projektek is vannak, úgyhogy rengeteg olyan készülék van, amely kifejezetten zavaró online jelenlét nélküli szórakozást célozza meg. És azt, ha jól belegondolunk, akkor bizony az okostelefonok egyre több időt vesznek el tőlünk. A jelenség hátterében a képernyő idő drasztikus növekedése áll. Megvannak a friss kutatások is, amely szerint a felhasználók jelentős része, nem tévedés, naponta több mint 4 órát tölt a telefonja előtt, és sokaknál ez az idő már akár a 6 órát is meghaladja. Ez a trend egyre növekvő tendenciát mutat, ami 2021-ben átlagosan nagyjából 3-3,5 órát töltöttünk mobilozással, 2025-re ez az érték 4,5 óra fölé emelkedett. Úgyhogy egyre inkább új divat lesz a hétvégi telefon, ugyanis sokan nem véglegesen szakítanak az okostelefonnal, hanem egyfajta digitális detox eszközként használják a nyomógombos készülékeket. Egyre gyakoribb az, hogy a fiatalok például péntek este félreteszik az okostelefont, és szombaton, vasárnap csak az egyszerű telefont viszik magukkal, amelyen kizárólag csak telefonhívást tudnak bonyolítani. És hát a klasszikus telefonoknak olyan előnyeik vannak, amelyeket a modern okostelefonok már elveszítettek. Például, hogy 5-14 napig bírja az akkumulátor egyetlen töltéssel. Jóval strapabíróbb a kialakítása, kisebb esély van arra, hogy például összetörjön a kijelző, és kevesebb kísértés van az állandó online jelenlétre. Úgyhogy az egyszerű nyomógombos telefonok most újra a reneszánszukat élik, és nagyon sokan azt mondják, hogy például akik magas hegyekre mennek túrázni, sokkal egyszerűbb egy ilyen nyomógombos telefonnal elindulni. Ez nyilván nem jelenti az okos telefonok végét, a buta telefonok visszatérésen
tehát nem azt jelenti, hogy majd az okostelefonok végleg eltűnnek, hanem sokkal inkább azt, hogy egy szemléletváltás indult el, egyre többen keresik a tudatosabb egyensúlyt az online és az offline élet között, tehát próbálják visszaszerezni a kontrollt, a legértékesebb erőforrásuk az idejük felett. A nyomógombos telefon így 2026-ban, tehát már nem a technológiai lemaradásnak a jelképe, hanem sokak számára a digitális szabadság egyik legújabb szimbóluma. Tehát mondhatom azt, hogy nem ciki elővenni ma már egy nyomógombos telefon, sőt, egyre inkább a fiatalok körében is népszerűvé válik. Úgyhogy bátran lehet használni, és inkább hagyományos módon szórakozni, akár egy rádió műsor mellett, akár könyvet olvasva. Rengeteg lehetőség van arra, hogy hogyan töltsük el az időt okostelefonnál nyomkodás helyett, mert ahogy hallhatták bizony, akár naponta 4-6 órát is elvehet az időnkből az, hogy okostelefonon böngészünk, pörgetjük a hírfolyamokat, és aztán, hogyha megkérdezném azt, hogy az elmúlt 1-2 órában mit néztek az okostelefon kijelzőjén, akkor valószínűleg meg sem tudnak mondani, hogy éppen milyen felbukkanó hírrel vagy videóval gazdagodtak, mert gyakorlatilag addig tart, amíg megnézzük, és aztán el is felejtjük. Szóval okostelefon helyett 2026-ban már újra idézőjelesen visszajönnek a nyomógombos puta telefonok is. Nálunk pedig régi zenék, legalábbis kellemes slágerek, ahogy ígértem, már is Pub Daddy-vel és Faith Evans-szel is az I'll Be Missing You-val folytatjuk. 17 óra, 16 perc van.

0: Ez volt a Balad és Gustavo Lima, hamarosan majd szó lesz Tadej Pogácsáról is, aki a mai napon sikeresen megvédte a sárga trikót a Tour de France kimagasló nehézségű 18. hegyi szakaszán. De ha már említettem az óra elején a mobiltelefonokat, és hogy a nyomógombos telefonok most újra reneszánszukat élik, akkor talán ezt támasztja alá bizony az a hír is, hogy a francia parlament törvényben tiltotta meg a 15 év alattiaknak a közösségi hálózatoknak a használatát. A tinédzserek egészségének védelmét szolgáló intézkedés egyébként szeptember 1-jével lép életbe, és elsőként Európában a franciáknál. A kedd délutáni szenátusi szavazást követően este a nemzetgyűlés mondta ki a végső szót, ahol a képviselők 279 szavazattal 81 ellenében el is fogadták ezt a javaslatot, amely Emmanuel Macron elnök egyik régi ígérete és 2x5 éves mandátuma végének egyik legfőbb intézkedése. Nos, ez a törvény kimondja, hogy a platformoknak a felhasználók életkorát hatékonyan ellenőrző rendszereket kell bevezetniük, ami egyébként heves vitát váltott ki. Franciaország utat mutat Európában gyermekeink, tinédzsereink védelmében, és ezt folytatjuk. Üdvözölte Emmanuel Macron az X közösségi oldalon azt a parlamenti szavazást, és ahogy mondtam, a tiltás szeptember 1-jén lép életbe az új felhasználók számára, és 2027. január 1-ig hatékony életkor ellenőrzést vezet be minden felhasználó számára. Bár a képviselők egy része kételkedik abban, hogy ez a tiltás ilyen gyorsan bevezethető, a miniszter azt mondta, hogy időben működőképes lehet. Egy biztos, hogy semmilyen büntetést a gyerekek vagy a szülők számára nem irányoztak elő. Konkrétan egyébként arra irányul ez az intézkedés, hogy ne legyen hozzáférhető mindenféle videóanyag a gyerekek számára, főleg a TikTok, a Snapchat, az Instagram, ezek a hálózatok az érintettek, és ezek azok, amik minden tinédzser életében jelen vannak, és súlyosan károsítják a mentális egészségüket. Úgyhogy azt állapították meg, hogy ez az intézkedés bizony a kiberbántalmazástól a folyamatos összehasonlításon át az erőszakos tartalmaknak való kitettségig nagyon sok mindent meg fog majd előzni. Kivételesen a törvény javaslat azért engedélyez hozzáférés például az online enciklopédiák vagy az oktatási célú digitális projektek számára, de mindenképpen ellenőrizni fogja a fiatalok hozzáférhetőségét a videókhoz és a személyes üzenetküldésekhez is.
1: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcs nálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbe.

Ez a dal a régi nyáról szólt, Kolányi Zsuzsi, Lotfi Begi énekelt, és Dr. Béres. Majkáék jönnek hamarosan, de ígértem Tadej Pogácsert, aki a mai napon sikeresen megvédte a sárga trikót a Tour de France kimagasló nehézségű 18. hegyi szakaszán, miközben az összetett versenyben továbbra is 4 perc 32 másodperces megnyugtató előnnyel vezet. Egyébként a mai szakaszt a szökevény csoportból célba érő Richard Carapaz nyerte meg, Pogacar és csapatportból célba érő Richard Carapaz nyerte meg, Pogacar és csapata a Team Emirates kontrollálása

tartózkodik most az első helyen mögötte Evenepoel, a harmadik helyen csapattársa Isaac Del Toro, aztán a negyedik helyen Sixas és az ötödiken Ayuso. Holnap is egy kemény verseny indul, hiszen a holnapi is egy nagyon nehéz szakasz lesz, mindenképpen érdemes lesz a maradék erejüket is összeszedni, hiszen a holnapira mondják az Alpe de Huez-i király szakaszra, ami bizony embert próbáló, és fontos, hogy az ember mentálisan és fizikálisan is jól összerakottan tudjon nekiállni. Szóval most azt gondolom, hogy Tadej Pogacar egy megnyugtató jó szakaszon van túl, holnap pedig mindenkire egy nehéz szakasz vár. Újra zajlik a Tour de France, érdemes kísérni a kerékpáros körversenyt is.

0: hírek.
1: Hamarosan 18 órakor hírösszefoglalóval jövünk, aztán népzenei műsorral, de hadd hívjam fel a figyelmüket egy mai különleges csillagászati érdekességre, hiszen ma este a Hold, a szűz csillagjegy legfényesebb csillaga a Spicek közelében lesz látható, így érdemes lesz sötétedés után az eget is kémlelni, most pedig a fülüket élezni például Pápai Jocira, a Trainschlagerére, de jönnek a Fresh lányok és hamarosan a Vétek, aztán pedig a legfrissebb hírek.

0: Esti Krónika, a Muravidéki Magyar Rádió.
1: A hírügynökségek fontosabb jelentéseiből Cseresné Stinde műsorvezető és Oleti Zsuzsa hírszerkesztő szemlézik majd a következő percekben. A műszaki szobában Lebár Teodor hangtechnikus tart önökkel. Munkatársaim nevében is köszöntöm hallgatóinkat. Ha a következő percekben velünk tartanak, akkor egyebek mellett az alábbi témákról hallhatnak majd részleteket.
2: A szlovén országgyűlés október 11-ére népszavazást írt ki a parlamenti vizsgálati törvény módosításáról.
1: Orbán Viktor elindult a 35. tusványosra.
2: Az Európai Unió tagállamainak nagykövetei megállapodásra jutottak a 21. Oroszország elleni szankciós csomagról.
1: Donald Trump rátette a kezét a venezuelai olajra, aztán kámforrá váltak a bevételek. Ezek lesznek tehát mai fő témáink. Már is kezdünk, tartsanak velünk!

0: A szlovén országgyűlés mai rendkívüli ülésén a képviselők október 11-ére népszavazást írtak ki a parlamenti vizsgálati törvény módosításáról. A törvényhozási referendum kiírásáról szóló rendeletet 57 képviselő szavazta meg, ellene senki sem voksolt.
1: A népszavazási kérdés így hangzik: támogatja ön a parlamenti vizsgálatról szóló törvény módosításáról és kiegészítéséről szóló jogszabály hatályba lépését, amelyet az országgyűlés a 2026. május 26-ai ülésén fogadott el? A törvénymódosítás célja a parlamenti vizsgálatok lefolyásának gyorsítása és a folyamatok hatékonyságának növelése volt. A változtatások azonban heves vitákat váltottak ki, mivel a kritikusok szerint a törvény gyengíti a megvizsgált személyek jogi védelmét, beleértve az alkotmánybírósági vagy bírósági felülvizsgálat lehetőségét. A referendum előkészítési folyamata szeptember 1-én kezdődik.
0: A korrupció megelőzéséért felelős bizottság az ajándékozási protokollról és a protokolláris darabokról szóló éves jelentésében hangsúlyozza az átláthatóbb és egységesebb szabályozás szükségességét.
1: A testület sürgeti a különösen értékes ajándékok sorsának tisztázását, javasolva azok nyilvános értékesítését és a bevételek költségvetésbe vagy jótékonysági célokra történő irányítását. A nagyértékű ajándékok közül kiemelkedik egy 35 ezer euró értékű ékszer, amelyet tavaly vettek nyilvántartásba, tettek közzé a KPK. A bizottság elvárja az ajándékokról szóló adatok pontos vezetését, elkerülve a protokolláris ajándék jogcímével való esetleges visszaéléseket. Az ajándékok nyilvántartásba vételi értékhatára jelenleg 50 euró, amit a tisztségviselőknek szigorúan jelenteniük kell a KPK felé.
0: Az Európai Regionális Fejlesztési Alap összesen 5 millió 750 ezer euróval járul hozzá olyan projektekhez, amelyek támogatják a veszélyeztetett élőhelyek és a biológiai sokféleség megőrzését Szlovéniában, jelentette be rövid közleményében a Környezetvédelmi és Területrendezési Minisztérium.
1: Az Európai Unió és a szlovén kormány kiemelt hangsúlyt fektet a veszélyeztetett élőhelyek helyreállítására, különösen mivel Szlovénia területének jelentős része, több mint 37%-a a Natura 2000 természetvédelmi hálózat részét képezi.
0: Orbán Viktor amerikai útja a futballvilágbajnokság mellett washingtoni politikai kitérőt is rejthetett. A Washington Examiner szerint a volt magyar miniszterelnök a Fehérházban és az amerikai külügyminisztériumban járt.
1: Az amerikai lap július 21-én egy az ügyet ismerő forrásra hivatkozva azt írta, hogy Orbán az előző héten Washingtonban felkereste mindkét intézményt. A látogatás már azután történhetett, hogy Orbán elvesztítette a miniszterelnöki tisztséget. Arról nincs ellenőrizhető adat, kivel találkozott Orbán, tárgyalt-e Donald Trump-al vagy Marco Rubio-val, illetve miről esett szó. A Fehérház nem kommentálta az értesülést, a külügyminisztériumtól pedig a lap választ kért.
0: Az amerikai utazást követően mindössze néhány napot tartózkodott Magyarországon Orbán Viktor, aki ma rövid videót tett közzé közösségi oldalán, miután elindult a 35. tusványoska.
1: A volt miniszterelnök tervezett szombati beszéde több szempontból is rendhagyó lesz, hiszen hosszú évek után lép színpadra úgy a rendezvényen, hogy a Fidesz ellenzékben van, és először szól úgy a tusnádfürdői közönséghez, hogy nem tagja az országgyűlésnek.
0: A Szijjártó Péter vezette külügyminisztérium 2025-ig több mint 202 millió forint adófizetői pénzt költött a tusványosi résztvevők utazására, szállására és étkezésére, írja Velkei György László, a külügyminisztérium parlamenti államtitkára Facebookon.
1: Azt is közölte, hogy ezek a kiadások leginkább Orbán Viktorhoz és delegációjához, valamint Semjén Zsolt volt miniszterelnök helyetteshez és kíséretéhez kapcsolódtak. Azt is írta, hogy a volt miniszterelnök és delegációja többnyire honvédségi Falcon különgéppel utazott Erdélybe, korábban viszont a külügyminisztérium külön magángépet bérelt Orbánéknak, egy olyan célállomás elérésére, amit néhány órás autóúttal is meg lehetett volna közelíteni. 2014-ben 7,3 millió forintért, 2015-ben pedig 10,4 millió forintért.
0: A holtankoljak.hu előrejelzése szerint pénteken ismét felfelé mozdulnak a nagykereskedelmi üzemanyagárak.
1: A szakportál információi szerint a 95-ös benzin beszerzési ára bruttó 6 forinttal, a gázolajé pedig 8 forinttal emelkedik.
0: Tragédiába torkollott egy háromfős magyar társaság ausztriai kirándulása az Innsbruck feletti Nord-Kette hegységben, írja a tirol.orf.at.
1: Alapcikke szerint egy applikáció segítségével haladtak a túrájukon, de amikor egy meredek emelkedőhöz értek, elromlott az alkalmazás, és elvesztették a tájékozódási képességüket. Ennek ellenére folytatták az útjukat felfelé, de már nem a kijelölt túraútvonalon. A 2480 méteres csúcsig nem jutottak el, hanem 2300 méter magasságban lévő fensíkon visszafordultak. Ekkor az egyikük, egy 18 éves fiú, 150-200 méteres sziklás szakadékba zuhant. Egyik társa azonnal tárcsázta a mentőket, a másik pedig lemászott hozzá, de már nem mutatott életjeleket. Mentőhelikopter érkezett a helyszínre, de az áldozaton már nem tudtak segíteni. A helyszínen halottnak nyilvánították.
0: Az orosz kőolajra vonatkozó árplafon módosításának egy évre történő befagyasztása biztosítja, hogy az orosz hadigépezet ne profitálhasson a piaci megrázkódtatásokból, jelentette ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke csütörtökön, miután az Európai Unió tagállamainak nagykövetei politikai megállapodásra jutottak a 21. Oroszország elleni szankciós csomagról.
1: Az X-en közzétett bejegyzésében a bizottsági elnök közölte, hogy az új intézkedés csomag további 32 orosz bankot, kriptovaluta vállalkozást és olajkereskedelmi platformot vesz fel az uniós tranzakciós tilalom alá eső szervezetek listájára.
0: Három ember meghalt, legalább 28-an pedig megsebesültek, amikor az orosz hadsereg csütörtökön napközben csapást mért a kelet-ukrajnai Pavlohradra, írja a Kiev Independent.
1: A támadás egy élelmiszeripari üzemet ért, ahol tűz ütött ki. A sebesültek között egy 2 éves kislány is van. 3 sérültet súlyos állapotban intenzív osztályon kezelnek. Az orvosok az életükért küzdenek.
0: A Huszi terrorszervezet nemrég arról számolt be, hogy a Vöröstengeren megtámadott 2 szaudi olajszállító tartályhajót, az Enseliát és a Lailat, amelyek fedélzetén tűz is keletkezett. Ez volt a lázadók első olyan bejelentett akciója, amelyet azután hajtottak végre, hogy a héten blokád alá vonták a Szaúd-Arábiához köthető hajóforgalmat.
1: Az eszkaláció hatására a Brent típusú kőolaj hordonkénti ára a hónap eleji 70 dollárról néhány nap alatt 100 dollár fölé emelkedett, amelyre május óta nem volt példa. Az Egyesült Államokban a benzin átlagára ismét átlépte a gallononkénti 4 dolláros lélektani határt, ami komoly politikai kockázatot jelent Trumpnak és a republikánusoknak a novemberi félidős kongresszusi választások közelettével.
0: Záróhírünkben arról, hogy az Egyesült Államok Nicolás Maduro venezuelai elnök hatalmának megdöntése révén idén januárban szerzett ellenőrzést a venezuelai olajeladások felett, amelyek azóta mintegy 13 milliárd dollár bevételt hozhattak. Ennek az összegnek azonban a jelek szerint csak a töredéke áramlott vissza Venezuelába, írja a Financial Times.
1: Trump akkor azt ígérte, hogy a bevételekből a venezuelai nép is részesül majd, egyelőre azonban alig tudni valamit arról, hogy mi lett a sorsa a dollármilliárdoknak. Minden esetre mind demokrata párti, mind a republikánus oldalon elkezdtek nyomást gyakorolni a Trump adminisztrációra, hogy szolgáljon információval a pénz sorsáról és arról, hogy mit tesz a korrupció megelőzése érdekében.
2: Sport.
0: Három szlovén klub igyekszik ma a lehető legjobb kezdő pozíciót megszerezni a futballpályákon a konferencia liga selejtezőjének második fordulója visszavágói előtt. Az Alumini este 20 órakor a Népligetben fogadja a Tiranai Dinamo Cityt, a Bravo 20 óra 45 perctől a Stožicében lép pályára az Észak-Macedón Skendiával, a Koper pedig ugyanekkor idegenben csap össze a feröeri NSC Runavikkal. Richard Carapaz nyerte a Tour de France 18. szakaszát. Az ecuadori bringás a Voyronból és az Voyronból az Orsier mellett a csúcsára vezető 185,2 kilométeres útvonalon egy sikeres kitörést követően ünnepelhetett. Tadej Pogácsár óriási, több mint 3 perces előnnyel várja a Tour de France legendás Alpe d'Huez hegyi szakaszait. A túlságosan hideg víz miatt ezen a hétvégén is elmarad a Balaton átúszás. Az esemény tervezett új időpontja augusztus 1-e, szombat, tudották ma a rendezők.
1: Időjárás. Az esti órákra a csapadék esélye lecsökken, és a felhőzet is szakadozni kezd, így nyugodt, de hűvösebb éjszaka várható. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 7 és 13 fok között alakul. Pénteken többnyire derült lesz az ég, de keleten időnként több felhő lesz. Notranskon megélénkül az északi szél, a tenger melléken pedig a bóra, amely napközben fokozatosan alább hagy. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 27 fok között alakul.
2: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön zökkenőmentes a járműforgalom. A közlekedési rendőrség a muravidéki autópályán végez ma gyakoribb sebességellenőrzést.
0: Kedves hallgatóink, ennyi fért csütörtök esti hírösszefoglalónkba. Köszönjük figyelmüket, további szép estét, jó pihenést!

Kedves hallgatóink! Önök a Muravidéki Magyar Rádió népzenei adását hallgatják. A mai alkalommal a kiváló fiatal zenészekből álló Turai zenekar, az Agyva Banda felvételei szólnak. A felvezetőben Kalotaszegi Muzsika szólt. Üdvözlöm Önöket, Hunyadi Péter vagyok, népzenész.

Az Agyva banda 2002-ben alakult Turán. Nevében a térség kis folyójának, az Agyvának a neve rejlik. Tagjai elkötelezett művelői a Kárpát-medence vonós magyar népzenéjének, de ezentúl megtalálhatók a repertoárjukban a különböző nemzetiségek muzsikája is. Az előzőekben a zenekar tagjainak szülőföldje, a Galgamente jellegzetes tánca, a bukós zenéje szólt. A következőkben pedig szlovák népzenét hallgathatunk. Először a Galgamenti Püspök 60, majd a Sáros megyei Tarca Szentpéter népzenéje szól.

Az Agyva Banda előadás módjához nagyon jól illeszkedik az újabb vonószenekari hangzásvilág, ezért koncertjeiken, lemezeiken gyakran hallható felső-tiszavidéki és az Alföld más tájainak népzenéje Kalocsától a Hajdúságig. Következő felvételeinken, Bodrogközi cimbalom muzsikát követően szatmári dallamok, majd hajdúsági verbunk és pásztornóták következnek.

Az Alföld délkeleti peremvidékén élő bihari románság népzenéjére azonban a magyar népzenei új stílus nem gyakorolt jelentős hatást. A mélykeréki népzene jellegzetes, két hegedűn megszólaló, régies, periódikus tagolódás után zenéje után újabb keletű bihari román táncmuzsika szól.

Kedves hallgatóink! Mai adásunkban a Turai Zagyva banda felvételei szóltak. Végezetül a Bihari-hegység túloldalán fekvő erdélyi Kalotaszegről mérai dallamokat muzsikál a zenekar. Ezzel a felvétellel megköszöni a figyelmüket a műsorvezető Hunyadi Péter. A viszonthallásra!

0: Muravidéki Magyar Rádió.
1: Nagyon itt vagyunk néhány másodperccel már este 7 óra előtt, úgyhogy egy dolgom maradt, és tényleg nagyon röviden megköszönni a mai délutáni figyelmüket, és búcsúzni a kollégák nevében. A közvetlen segítőtársam Lebárta Odor hangtechnikus volt, a felelős szerkesztő Pisznyák Attila nevükben köszön el a műsorvezető Cseresnyés Tünde, és kíván önöknek további szép estét, egy kis esti mesével folytatjuk, és természetesen, hogyha idejük enged és van kedvük, akkor hallgassák a Muravidéki Magyar Rádiót az este folyamán is, és pihenjenek egy jót. Én legközelebb szombaton reggel várom majd önöket. Viszonthallásra!
0: Muravidéki Magyar Rádió. A régióban az első.

0: Budapesti Magyar Rádióban.
1: Bence utrasa Gabriella, sapkák és kislányok. A 4 éves Anikó nagyon szeretett csinosan öltözködni, szép kis ruhákba, csatos lakcipőkbe bújni, elegáns frizurákba formáltatni hosszú szőke hajfürtjeit. Sőt, különböző kiegészítőket, apróságokat is rakott, színes csatokat, hajszorítót, gyöngyöt, gyűrűt, karperecet. A nyári ruhácskáit csupa fodor, pötty és masni díszítette. Leginkább a széles, fodros kis szoknyákat szerette, amelyek úgy pörögtek körülötte tánc közben, mint a szélvész. Anikó ugyanis vidám kislány volt, és nagyon szeretett táncolni. Derűs kacajától csak úgy harsogott néha a lépcsőház. Nem igen szeretett játszani a kisebb gyerekekkel, inkább a nagyobb kislányok társaságát kereste, velük pompásan kijött. Érdekes és olykor döbbenetet keltő kijelentéseit, míg a felnőttek is szívesen hallgatták, csodálkozva, honnét is szedi ezeket a dolgokat, és hogy van az, hogy egy ilyen apró kisgyermek már véleményt tud nyilvánítani, különösen ami a felnőttek viselkedését illeti. Na de kellemetlen tulajdonsága is voltak ám a kislánynak. Bizony. Kitervelt elgondolásaitól semmiképpen sem tágított, ami még nem lett volna baj. De ha másképp nem tudta elérni, amit szeretett volna, torka szakadtából sírni és toporzékolni kezdett, amíg a szülők vagy nővére meg nem mondták a hisztit, és hagyták, hogy úgy legyen minden, ahogy ő szeretné. Anikó tehát szeretett szépen öltözködni. Legszívesebben még téli időben is nyári szoknyácskákat viselt volna. Nem szerette a nadrágot, főleg a farmert nem, és szinte sosem akart sapkát, kendőt vagy más fejfedőt viselni, mondván, hogy a sapka csúnya és elrontja a szép frizuráját, és mindenki csúfolni fogja majd. Egy hideg téli napon Anikó nővére, aki már 10 éves múlt, a közeli boltba készülődött bevásárolni. Jó melegen felöltözött, majd fogta a bevásárló szatyrot, a pénzt és a cédulát, és már éppen menni készült, amikor Anikó úgy döntött, ő is vele tart. Anya mindenképpen megpróbálta lebeszélni erről. Nagyon hideg van kint, kislányom, maradjál csak itthon. Jó melegen fel kellene öltözni, és lehet, hogy még akkor is fáznál. Majd ha melegebb lesz, akkor te is elmehetsz. De hiába volt szép szó, Anikó nem tágított. Eltökélte, hogy menni akar, és nővére bosszankodva bár, de kénytelen volt megvárni őt. Édesanyjának tehát hoznia kellett a melegholmikat, és elkezdődött az öltözködés, vagyis kezdődött volna, ha Anikó nem rendez minden ruhadarabnál külön jelenetet. A meleg, vastag nadrágot csúnyának találta, amiben kifogják csúfolni, ezért semmiképpen nem vette fel. Végül hajlandó volt belebújni egy sokkal vékonyabbba, majd a pulóver következett, ami szintén nem tetszett neki, mert szorította a nyakát és szúrta a testét. Ezért csak egy kis mellényt öltött és egy vékonyka kabátot, hiszen a téli kabátját sem találta elég szépnek. Kint egyre jobban fújt a szél, még nem esett, csak a köcit állt egyfolytában. Kislányom, melyik sapkát kéred? Kérdezte anya, kezében tartva egy piros és egy sárga sapkát. Egyiket sem, elrontja a frizurámat, félrecsúszik a hajszorítom és csúnya leszek. Tiltakozott Anikó. Dehogy leszel csúnya, ne butáskodj, hiszen ilyenkor télen mindenki meleg sapkát visel, hogy meg ne fázzon. Mindenki meleg ruhába öltözik, és meleg lábbeli cipőt vagy csizmát hord, a nénik és a bácsik is. Légy jó kislány, és tedd föl ezt a szép kis sapkát. Látod, pont ilyen a sálad is. A sálat fölteszem, de a sapkát nem, hangzott a durcás válasz. Anya már egészen belefáradt a sok vitába, ezért nem erőltette tovább a dolgot. Látta, úgy is hiába való, így hát a két kislány végül is csak elment a boltba. A nagyobb melegen felöltözve, a kisebb ruháim pedig szinte átfújt az orrszél, amely egyre erősebb lett. Anikónak még kesztyűje sem volt. Már szinte megkékült és megdermett a keze a hidegtől, és vacogva szorította nővére kesztyűs kezét. Fázott a füle, az orra, a lába, és most már valóban sírhatnék, ja támad, olyan igazi fájó, a hideg okozta sírás folytogatta a torkát. Alig várták mindketten, hogy hazaérjenek. Nagyon átfáztak, nem csak a kisebb, akinek még beszélni sem volt kedve, és hosszú időbe telt, amíg édesanyja egy kis vérkeringést masszírozott, átfázott kis testébe, de még a nagyobb is, pedig ő aztán jól felöltözött. Aznap délután szokatlanul bágyat volt Anikó, és még el is aludt, ami már nagyon régen nem fordult elő. Este felé torokfájásra panaszkodott, és egy teát sem tudta lenyelni. Éjfélre pedig végképp belázasodott. Forrón izzott a kis teste, és a lázcsillapító semmilyen hatás sem váltott ki. Egész éjjel nyugtalanul forgolódott kis ágyában, hangosan felsírt és érthetetlen szavakat mormolt. Édesanyja ott virrasztott mellette, és borogatta forró kis testét, de hiába, a láz nem csökkent. Reggel tüstént bevitték az egészségházba, onnét pedig a kórházba küldték őket. A majdnem eszméletlen gyermekkel egy nővér azonnal elrohant, meg sem várva a hordágyat, míg egy másik hamarosan hozta a kislány ruháit, mondva, hogy felvitték az osztályra, egyelőre más nem tud mondani, majd érdeklődjenek telefonon, azzal elsietett. A kétségbe esett szülők még sokáig vártak, de mivel nem tehettek mást, hazamentek és óránként hívták a kórházat, de ott semmiféle információt nem kaptak kislányukról. Este felé csak annyit mondott az ügyeletes orvos. Várni kell, jelenleg más nem mondhatok. Azon az éjszakán egyikük sem aludt egy szemhúnyás sem. Konterhelten jártak fel alá a lakásban, sóhajtoztak, kezüket tördelték, és képtelenek voltak beszélgetni. Olyan hatalmas csönd ült a házukra, hogy szinte folytogatta őket. Mindenki önmagát okolta a bajért, és csak tépelődtek magukban, szemrehányásokat téve maguknak, és csak sírtak. Másnap reggel, amint megvirradt, azonnal hívták a kórházat. Sajnos még mindig nem tudtak semmit. Később még néhányszor telefonáltak, de hasztalanul. Semmilyen felvilágosítást nem kaptak. Anya képtelen volt már gondolkodni, csak nézett némán maga elé, mint aki semmit sem ért, akinek már egy könycseppje sem maradt, és akit mindenétől megfosztottak. Súlyos, nyugtalanító kérdés marcangolta mindannyiuk szívét, de egyikük sem merte hangosan feltenni. Valóban fel kell készülniük a legrosszabbra. Nem akart múlni az idő, mintha csak húzódott volna valahova a végtelenségbe. Akár egy hosszú, undorító kígyó, amely rátelepedett az óramutatókra, és ezért képtelenek elmozdulni a helyükről. Délután 1:30 körül érkezett végül a hír. Anikó végre túl van az életveszélyen, de lehetőleg még aznap ne látogassák. Telefonon viszont érdeklődhetnek, hiszen most már óráról órára bizonyára egyre jobb hírrel tudnak szolgálni. Mindhárman ujjongtak, sírva ölelték meg egymást, de ezek már örömkönnyek voltak és megnyugvást hoztak. Az addig néma lakásban a csend mintha felszabadultan felkacagott volna. Szinte mindannyian újra hallották Anikó huncut kacagását.
0: A vége, most jövőn le. Szép volt, más sem volt. Jó éjszakát, gyerekek! Jó éjszakát! Szép álmokat! Szép álmokat!
2: Muravidéki Magyar Rádió.
3: A hét magyar nótája.

Ejde, akinek a lelke beteg, gyönge, szíve vérzi. Hajtson be négy-öt licsit minden nap egy hétig. Húzassa el a cigánnyal százszor azt a régit. Vagy jegenye fák nem bőnek az égig. Húzassa el a cigánnyal százszor azt a régit. Vagy jegenye fák nem nőnek az égig. Hely mindig mondtam, veszedelmes a jány, mert

Megjöttek a fekérvári huszár. Jó reggel kívánok, elmentek a fekérvári huszár. Jó reggel kívánok, elmentek a fekérvári huszár.

úgyis kalandulok után.

0: Tájékoztat és szórakoztat. Muravidéki Magyar Rádió.
1: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazin.

0: Csütörtöki Hírmagazin jelentkezik, köszöntöm a hallgatókat, ezúttal egy témával várjuk Önöket. A tavalyi évi természeti katasztrófák országszerte sok helyütt tizedelték vagy semmisítették meg a termést. A károkat felmérték, de a gazdák azóta sem kaptak kárenyhítést. A napokban a Muravidéken járt mezőgazdasági miniszter ígéretet tett arra, hogy az illetékes intézményekkel felgyorsítja a tavalyi aszály és a fagy utáni kifizetésekhez szükséges összes eljárást. További részletek Jobágy Klárától.
1: Évről évre súlyos természeti csapások érik a mezőgazdaságban dolgozókat, hol a tavaszi fagy, hol a hőség, mikor a nyári viharok, jégesők teszik tönkre a gazdálkodók munkáját. Volt ebből a 2025-ös esztendőben is elég olyan, amiről kárfelmérés is történt. A károk összeírása után azonban pénz nem érkezett a termelőkhöz. A mostani látogatás során azonban a folyamat felgyorsítására érkezett ígéret az augusztusi első részletek kifizetésére, mivel a minisztérium javaslatára a kormány 8.450.000 eurót már elkülönített a 2025-ös esztendő aszályos időjárása okozta következmények felszámolására. A kedvezményezetteknek történő első kifizetések 2026. augusztusára vannak beütemezve. Ahogy a látogatás során is többször elhangzott, tisztába kell lennie mindenkinek azzal, hogy a természeti katasztrófák erősen befolyásolják a szlovén gazdaságok munkáját és jövőjét, emiatt fontos a lehető leghamarabb jogszerűen és átláthatóan segítséget nyújtani a kárvallottaknak. A minél korábbi kifizetés érdekében a szlovén agrárkereskedelmi ügynökségen gyorsított eljárásban ellenőrzik a jogosultságot és az egyes mezőgazdasági üzemek kártalanításának összegét. Ez idő alatt az európai szabályokat szem előtt tartva a minisztériumnak el kell végeznie az állami támogatási program bejelentéséhez szükséges eljárásokat is, ami a kifizetések egyik kulcsfontosságú lépése. Tény, hogy a tavalyi fagy után is sor került az összeírásra, s a minisztérium javasolta is 4,5 millió euró biztosítását ezen kártérítési intézkedésre, s további 360 ezer eurót pedig a károk 100%-ának a megtérítésére, de a folyamat időközben elakadt a bürokrácia útvesztőjében. A természeti katasztrófák okozta károk problémájára a kártérítés azonban nem lehet egyedüli megoldás. Fontos, hogy a szlovén mezőgazdaság éghajlatváltozással szembeni ellenálló képességének növelése érdekében a kártérítések mellett egyre több olyan hosszú távú intézkedést is megpróbáljunk finanszírozni, amelyek megakadályozhatják a természeti károkat. Ezek közé tartozik az öntöző rendszerek fejlesztésének előmozdítása, a jégeső elleni védelembe való beruházás, valamint egyéb olyan beruházások támogatása, amelyek csökkentik a kockázatokat és növelik a mezőgazdasági termelés ellenálló képességét az egyre gyakoribb szélsőséges időjárási eseményekkel szemben. Az egyik ilyen leghatékonyabb intézkedés lehet például a mezőgazdasági termelés bebiztosítása. A terménybiztosítás ösztönzése érdekében a díjaknak már 70%-át társfinanszírozza a minisztérium, s ahogy a látogatás során is elhangzott, mezőgazdasági termelés fenntartása érdekében a természeti katasztrófák esetében fontos a gyors és hatékony reagálás.

azt, hogy ki bent.

sorsom, a végtelen szabadság, ez a dolgom, yeah. Ez a sorsom, a mélység, a magasság, ez a dolgom, yeah. Ez a sorsom, a végtelen szabadság, ez a dolgom, yeah.

Muravidéki Magyar Rádió. Ultra rövid hullámon a 87,6 és a 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en.

0: Csónakos.
1: Itt leszek.
0: Barabás.
2: Itt leszek.
0: Nemecsek.
3: Itt leszek.
0: Leszik.
4: Itt leszek.
0: Richter.
5: Itt leszek.
0: Weiss.
6: Itt leszek.
0: Csele.
7: Itt leszek.
0: Kolnai.